legfontosabb a renomé, márkák, trendek, hitvány szavak. Ki akarsz törni, de tudod, bezárnak, ha bezárnak a falak.

0: zene. A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Keep your eye.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Mix Broadway. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórusbetonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tabor.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: Ami szavakkal elmondhatatlan,
2: értelmet nyer egy dalban.
1: A zene többet ad.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Egy dal mindig másnál. Éjjel három óra van.
1: Éjjel három óra van.
2: Extrém szigor jöhet az új Kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál. Marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Már zajlik a Kressz átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mi hamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyáron várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgál. És ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédő szervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaértek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátor teréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendi utakon az előfordulásuk gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet nagy oldaltávolság. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati országrészben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
1: Egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, félév század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: mert más vagyok nagyon.
1: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
2: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4. Rádió Dabas.

Rádió Dunár, Rádió Davas, Rádió Davas, a régió rádiója.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci. Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András. Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele. Mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek. Szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
1: Rádió Dabas. Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
8: www.radiodabas.hu

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Bieber's Mentor Petya. Már csak egy DILF.

0: 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Adita kormány szóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményosztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északi aszszelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Emlékszem, mint ahogy lennék, egy kocka tök meleg, koktél, a prémig nem jön az éjfél, táncoltunk, nem voltunk észre.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
5: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
4: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
5: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
4: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
5: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
4: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
6: 93.4
7: Rádió Dabas.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
8: Telefonszám 29 361 776.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Visszarepít a múltba.
1: Éld át az emlékeid. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Jóvá hagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére. Tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid, új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől, és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
1: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
0: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dobos magazin műsora. Mai adásunkban itt lesz két sporttehetség, az egyik Bábel Jázmin, aki 2026-ban ismét elnyerte a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet. A másik Gecser Eszter, aki 2026-ban megkapta Dobos városától az év edzője díjat. Adásunk elején azonban felidézünk egy beszélgetést, amely Ördögné Sohajda Klaudia pszichológussal zajlott. A téma a kütyűhasználat, amely szerintem nagyon sok családnak feladja a leckét így a nyári szünetben. Itt jegyezném meg, hogy a napokban került a mozik kínálatába a Toy Story legújabb része, amely ugyancsak ezt a témát dolgozza fel, egészen jól, szóval érdemes lehet rá beülni, és utána beszélgetni egy kicsit róla. Ehhez szeretnénk egy kis szakértői hátteret nyújtani, úgyhogy érdemes ma is velünk tartani.

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: A Toy Story filmeknek sokáig volt egy különös képességük. Úgy tudtak generációs élménnyé válni, hogy közben szépen, érzelmesen és néha viccesen tudtak a generációk felnövéséről, életszakaszok elmúlásáról szólni. Az első rész bemutatta, hogy milyen féltékenynek lenni gyermekként. A második az elmúlástól rettegett, a harmadik a felnövéstől búcsúzott, a negyedik végül megpróbálta elengedni saját magát is. A sorozat ötödik része leginkább azért érdekes, mert a készítők ezúttal nem egyszerűen a játékokról akarnak mesélni, hanem arról, hogy a játékok lassan elveszítik a helyüket a világban. A Toy Story 5 most azt a kérdést teszi fel, amitől minden szülő és minden 30-as, 40-es néző egyszerre kezd szorongani. Mi marad meg a gyermekkorból egy olyan világban, ahol már a játékok is algoritmusokkal versenyeznek? Így ír a Telex After a filmről, amely kapcsán úgy éreztem, hogy újra fel kell idéznünk azt a beszélgetést, amelyet Ördögné Svajda Klaudia pszichológussal készítettünk. Már is kiderül, hogy miért gondoltam ezt.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
3: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Ördögné Svajda Klaudia, pszichológus. Szia, köszöntelek az éterben.
4: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: A szakmai oldaladon feltűnt egy poszt, és azért gondoltam, hogy hát itt az ideje, hogy beszélgessünk egy picit itt az otthon hangján arról, hogy hogyan is vannak a gyerekeink, mit tudunk tenni a szellemi, lelki, mentális egészségük, állapotuk megőrzése érdekében, és egyáltalán mi az, ami most a világban körülöttük zajlik, mert talán ők sem értik, mi meg pláne nem értjük. Szóval, hogy vannak a gyerekeink?
4: Nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit lehet válaszolni erre a kérdésre, hogy hogy is vannak a gyerekek. Én őszinte aggodalommal vagyok most egyébként jelen így a szakmai életben, hogy heti szinten tapasztalom azt, hogy a gyerekek különféle, hát egyáltalán nem nekik való tartalmakról mesélnek, és így elhitattal beszélnek ezekről a dolgokról. És őszinte érdeklődés van bennem, hogy jutottunk ide, vagy hogy mi van a szülők fejében vajon ezzel kapcsolatban, mert én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy a szülők is áldozatai talán ennek az egésznek. Sokszor lehet azt hallani, hogyha nem látja, vagy nem játszik éppen a gyerek az adott játékkal, akkor nem tud bekapcsolódni a beszélgetésekben az osztályában, és kiközösítik, és hátrányt szenved. És hogy ennek a kiküszöbölése érdekében szeretnék a szülők hát így megadni a kapcsolódásnak a lehetőségét, és nem tudom, hogy hol van a nulladik pont. Tehát, hogy hol kezdődött ez az egész, hogy hol tudunk ennek így valahogy véget vetni ennek az ördögi körnek, hiszen így újra és újra bele fog csúszni mindenki.
1: Mit tapasztalsz egyébként? Ugye leginkább a kütyük, amik jelen vannak a gyerekeink életébe, amikor kamaszok, már nagyon nem tudunk mit tenni ellene, tehát ezt ideje korán kellene elkezdenünk, vagy ideje későn kellene bevezetnünk az ő életükbe. Hogy állunk most ezen a fronton, mikor találkoznak a képernyővel, mikor kerül az a mobil a kis hátizsákjukba, vagy mikor kellene, vagy egyáltalán kellene, hogy belekerüljön a mobil a hátizsákjukba?
4: Hát jelenleg az a tapasztalat, hogy már az alsós évfolyamon is, elsőben nem is, de másodikban már biztosan megjelennek az okostelefonok, de nem csak a telefonok, hanem a különböző játékhoz szükséges eszközök, PS és Xbox, vagy tabletek, tehát hogy nagyon sok olyan gyerek van, aki már saját eszközzel rendelkezik, tehát nem a szülő adja oda a sajátját, és arra letölt valamilyen játékot, hanem saját eszközzel rendelkeznek a gyerekek. Az a tapasztalat egyébként, hogy nyilván ezt nagyon nehéz ellenőrizni, és hát ezt így nem is szokták általában, tehát a gyerekek beszámolói szerint sokszor van, hogy fürdés közben használják ezeket a telefonokat, és Netflixet használnak rajta, szóval, hogy így határa csillagosség, és bármihez hozzáférhetnek gyakorlatilag. Igazából több szakember is hasonló állásponton van ezzel kapcsolatban, és hát a legideálisabb az az lenne, hogyha így az általános iskolában ezt így megpróbálnánk hát így mellőzni ezeket a saját eszközöket. Én azt gondolom, hogy ha ezt az általános iskolát és ezt a 14 éves kort nem is tudjuk így kitűzni célul, én az alsósokat így nagyon védelmezném ebből a szempontból, tehát hogy nekik így semmiféleképpen nem javaslom, hogy saját digitális eszközük legyen. Én azt gondolom, hogy megkapják a megfelelő oktatást az iskolában, digitális kultúra órán például, amit célul. Én az alsósokat így nagyon védelmezném ebből a szempontból, tehát hogy nekik így semmiféleképpen nem javaslom, hogy saját digitális eszközük legyen. Én azt gondolom, hogy megkapják

0: Valótlan félelem gyakorlatilag, és még azt hozzátenném, hogy nagyon sok olyan tartalom van, például pornográf tartalmak, amivel a gyerekek hát ilyen 10-13 éves koruk előtt is találkozhatnak, már így véletlenül oda tévednek, hogyha ezt nem ellenőrizzük, vagy nem tartjuk számon, és ezért erre is nagyon sok eszközünk van már különböző applikációkon keresztül, de sokszor ez is hiányzik, az a tapasztalatom.
1: Igen, azt mondtad, hogy nagyon nehéz ellenőrizni, ugyanakkor tényleg rengeteg módon tudjuk ellenőrizni és kontrollálni azt, ha már a gyerek kezébe mobilt adunk, hogy mit használjon, mit nézzen, vagy egyáltalán mi kerüljön a szem elé. Nem élünk ezekkel az eszközökkel, vagy nem hatékonyak ezek az eszközök?
0: Sokan használják ezeket az alkalmazásokat, és így bátorítok mindenkit, hogy ezt így próbáljuk, és gyakoroljuk ezeknek a használatát, de hogy azt is látom, hogy nagyon sokan így talán nem is azért, mert nem tudnak róla, hanem egyszerűen valahogy nem illeszkedett be az ő rutinjukba, vagy az ő képernyő használati dinamikájukba, és egyszerűen kimarad. Még én magam sem értem, hogy mi lehet ennek a valódi oka vagy háttere.
1: Nézzük meg akkor a szülői hátteret, hogy hogyan is kerül a gyerek kezébe mobil, ciki-e, ha az én gyerekemnek nincsen mobilja, megyek-e a többi után, vagy tényleg sarkalatos elveim vannak e témát illetően, és csak 18 éves kora után kap a gyerek mobil, tehát azért vannak itt is szélsőségek, mi lehet az optimális, és egyáltalán mi zajlik a szülők fejében, mert itt is azért vannak generációs különbségek, vannak a 40 pluszos szülők, vannak a 20 pluszos szülők, vannak a 30 pluszos szülők, gondolom itt is azért fellelhetőek különbségek.
0: Igen, abszolút, mert én azt gondolom, hogy mi felnőttek is nagyon sokszor ennek a csapdájába esünk, és mi magunk is olyan példával vagyunk a gyerekeink előtt, ami nem feltétlenül követendő, bár nagyon sok mindent telefonon, kutyafuttában tudunk intézni, akár egy számlabefizetést, akár egy időpontegyeztetést, vagy valamilyen bevásárlást, és ez nagyon hasznos abból a szempontból, hogy gyorsan megoldjuk ezeket. Azért célszerű ennek is valamilyen időt kinevezni, és nem állandóan ezeket az ügyeket intézni, amikor hazahozzuk a gyereket az oviból, vagy amikor visszük az iskolába, vagy amikor várunk rá a folyosón. Tehát, hogy nagyon sok ilyet látok, amikor így szülőként is ennek a fogságába esünk, és nehezen tesszük le a telefont. Ennek nagyon jó példája az, hogy visszük-e magunkkal a mobiltelefonunkat, amikor a lakás egyik helyiségéből átmegyünk a másikba. Ez így nagyon jól tudja mutatni a függőségi viszonyunkat ehhez az eszközhöz. Szóval, hogy sok esetben vagyunk mi is ennek a rabjai, és ez ilyen instant kikapcsolódást kínál, és tudjuk, hogy a mai rohanó világunkban erre nagyon kevés lehetőség van, és általában nem élvez prioritást az, hogy én időt tudjunk tölteni minőségileg, akár magunkkal, akár a családunkkal, és hogy ezek így egy kis pluszok így a napi rohanásban, és egyszerűen nem tudunk elszakadni tőlük, és ez azért így ijesztő.
1: Mi van, hogyha nem tudunk elszakadni a mobiltól? A gyerek ezt látja, és ő is ebben a millióban fog felnőni.
0: Igen, hát gyakorlatilag egy példát lát arra, és egy kapcsolati viszonyt, hogy hogyan is kapcsolódunk mi a telefonunkhoz, vagy bármilyen eszközhöz, és ez válik neki is irányadóvá, tehát anya-apa használja, akkor az biztos izgi, biztos jó, és nyilván sokkal jobban fogja őt is érdekelni, és ha már anya használhatja, vagy apa, akkor én miért nem? Tehát, hogy ebben itt lehetnek azért ellentétek és konfliktusok, amikor már egy kicsit nagyobb a gyerkőc.
1: Különböző tartalmak jöhetnek szembe. Mit tapasztalsz, milyen hatásai vannak a nem a gyerek életkorának megfelelő tartalommal?
0: Igen, nagyon sok esetben azt látom, hogy hát ezek a tartalmak vannak többségben sajnos, tehát akár valamilyen horrorfilm, amiről beszélünk, akár ugye a pornográf tartalmakról, tehát hogy ezek lehetnek olyan traumák a gyerekek számára, amiről így nem tud beszélni, amit nem tud megfogalmazni, vagy sok esetben nem meri elmondani, hogy amúgy én ilyet és olyat láttam, mert lehet, hogy tényleg titokban fürdés közben nézi meg az adott tartalmat, és azon túl, hogy maga a képernyő az extrém módon leterheli az idegrendszerüket, maguk ezek a tartalmak nem alkalmasak arra, hogy ilyen fiatalon, most ugye az alsós korosztályról beszélek, megértsék, és hogy átmenjen ez az üzenet, tehát hogy mindenféle magyarázat és egyéb információk nélkül oda teszi ezeket a dolgokat, ahova akarja, és ez nem feltétlenül előnyös abból a szempontból, hogy milyen képet fog ő alkotni a világról, önmagáról, és hogyan tud kapcsolódni aztán a társaihoz, tehát hogy nagyon-nagyon sok rétű, és nagyon sok mindenre hathat.
1: Hogyan tud a szülő ebben valamiféleképpen jelen lenni? Tehát mondjuk, ha a gyerek észlel egy ilyen tartalmat, bizalmat, amitől

0: fél, ami bántja, hogy egyből mondjuk a szülőhöz forduljon ezzel a szorongásával, tehát hogy ne keltsen benne félelemérzetet, ki legyen ez beszélve, még akkor is, ha ez szembe jön, mert nem kell feltétlenül egyébként, hogy a szülő a kezébe adja a mobiltelefont, azért úton útfélen sajnos szembe jönnek már ezek az információk, ezek a képek, és hát nem biztos, hogy tudjuk ezt akadályozni.
1: Szerintem ez már jóval az alsós korosztály előtt kell, hogy kezdődjön, tehát egy olyan bizalmi kapcsolatot kell, hogy kiépítsünk a gyerekkel, hogy merjen szólni nekünk, és tudjon beszélni ezekről. Nyilván minden gyerek más, van, aki jobban szereti magában tartani a dolgokat, van, aki pedig nagyon beszédes, ki kell ismerni ilyen szempontból a saját gyerekünket, és nagyon fontos, hogy soha ne támadólag fogadjuk ezeket a bevallásokat esetleg, és hogy itt már egész pici korban gondolok olyasmire, hogyha valamit véletlenül tesz a gyerek, ami mondjuk nem egy ideális dolog, akkor azért nem kell feltétlenül a nyakának esni, és lehet szépen rávezetni arra, hogy mik a tetteinek a következményei. Gondolok ilyesmire, hogyha kijönti a pohár vizet, akkor ezt fel kell takarítani, és ugye ez egy ilyen logikus okokozati összefüggés. Ebben azzal, amikor kijönti a pohár vizet, és hatalmas felháborodás és veszekedés lesz belőle. Szóval, hogy ilyen nüansznyi apró dolgok is hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy mennyire bízik utána bennünk a gyerek, hogy mennyire fogja tudni azokat a dolgokat, amiket ő rossznak ítél, így bizalommal megosztani velünk.
0: Említést tettünk róla, de nem tértünk ki arra a témára, hogy a kimaradsz-lemaradsz érzése azért ott van a szülőkben, hogyha én nem adok a gyerekemnek mobiltelefont, nem nézheti meg azt a műsort a tévében, amit a másik 20 akkor. Mi lesz vele, ki fogják közösíteni, mit tapasztalsz ebből az iskolákban, hogyan csapódik le az egyes családokból érkezők, hát ilyenfajta konfliktusra, ha ez konfliktus.
1: Gyakorlatilag a szülőknek a 95%-ától én ezt hallottam vissza, akikkel így találkoztam, hogy az az igazi oka annak, hogy ő is beadta a dereket, úgymond, hogy nem tudott a gyerek kapcsolódni a társaival, és nem tudott miről beszélgetni velük, és ez nagyon elszomorú, hiszen nyilván mi is beállunk a sorba, sajnáljuk a gyerekünket, és nyilván a legjobbat szeretnénk neki, viszont így nem feltétlenül adjuk át azokat az értékeket, hogy mitől barát a barát például, tehát visszatérek a társas kapcsolatokra, tehát hogy ne attól legyen valaki barát, mert látta-e az adott filmet, vagy játszik-e az adott játékkal, hanem azért, mert kedvesen szól hozzám, vagy odafigyel rám, vagy jót lehet vele játszani, vagy ő is szeret focizni, szóval hogy ezek így teljesen eltűnnek, és hogy gyakorlatilag mindig lesz valami, ami menőbb, mindig lesz új a nap alatt ezekben a tartalmakban, és ezek fogják adni a kapcsolódásnak az alapját, ami egy ilyen nagyon felszínes dolog, és később felnőttként nem biztos, hogy ezekre fogunk vágyni, és ahhoz, hogy tudjunk felnőttként majd jól kapcsolódni, ahhoz már gyerekkorban ezt így el kell kezdeni gyakorolni, de így elég.
0: Kiközösítik egyébként azokat a gyerekeket, akik nem up-to-date-ek az adott témákat illetően?
1: Nem tudom pontosan, hogy milyen dinamika zajlik az osztályokban, az biztos, hogy nagyon erőteljes a bullying egyébként, tehát hogy a kütyű használat mellett ez a másik jelentős probléma, viszont konkrétan olyannal még nem találkoztam, hogy e köré szerveződött volna, szülői bevallásokat hallottam, saját tapasztalatom még nincs arról, hogy ez lett volna a kiközösítés oka.
0: Mi lehet a recept? Tudom, hogy nincs recept, de azért mégiscsak mit tehet a szülő, mit tehet az iskola, hogyan tudjuk ezt a dolgot jól kezelni.
1: Hát szülőként szerintem a saját kütyű használatunk az, amit elsőként tudunk szabályozni és megfigyelni, hogy mi hogy működünk ezzel, és mi mennyire könnyen tudjuk ezt letenni. Egyébként a Betesda Kórháznak van egy nagyon jó programja, amit így tudok ajánlani. Szülőként is tök jó tippeket lehet kapni, és miután így a saját kütyű használatunkat egy picit a keretek közé tudjuk szorítani, akkor szerintem nagyon hasznos, hogyha használjuk ezeket az alkalmazásokat és tartalmakat, azt így ellenőrizzük, vagy olyanokat adunk a gyerekhez, ami azért egy kicsit megfelelőbb így korosztályban. Én az idői tényezőre is nagyon felhívnám a figyelmet, tehát hogy a digitális világban így repülnek a percek, egyáltalán nem tűnik fel az idő, úgyhogy elveszítjük az időérzékünket, és hát ez a gyerekeknél halmozottan igaz, tehát hogy valamilyen idői korlátnak is szerintem fontos, hogy szerepe legyen ebben a dologban. Illetve amiben én a személy szerint nagyon sok potenciát látok, az a közösség közösségnek az ereje. Tehát, hogyha adott egy közösség, én láttam egyébként már erre példát itt Dabason egy iskolában, ott egy osztály, és ott közösen megegyeznek abban, hogy gyakorlatilag egy ilyen képzeletbeli, vagy egy jelképes megállapodás.
0: Itt a egy közösségi szerződés.
1: Így van, ami nem kötelező, tehát, hogy azért nem ilyen nagyon tározott keretei vannak, de hogy igen, egy ilyen szerződés a közösségben, hogy mikor kapnak telefont esetleg a gyerekek, pont azért, hogy ne forduljanak elő ezek a dolgok, hogy az egyiknek van, a másiknak nincs, ő ezt látta, a másik nem, és akkor kiközösítik, tehát, hogy pont ezt a elvet valva, és szerintem az esetleg bizonytalanabb szülőknek is nagyon-nagyon sok segítséget tud adni, hogyha van egy ilyen közösség, amihez tartozhatnak, és nem csak egyedül kell képviselniük ezeket az álláspontokat, hanem tudják azt, hogy egy egész közösség áll a hátuk mögött.
0: Köszönöm szépen Ördögné Sóhajda Klaudiának, hogy ellátogatott hozzánk. Jó

0: Érettségi napló a 93.4-en.
1: A Gabasi Táncsics Mihály Gimnázium 8. A osztályos tanulója Bábel Jázmin a 2025-26-os tanévben ismét bebizonyította, hogy a kitartás, a szorgalom és a sokoldalúság kéz a kézben járhat. Az atlétikai diákolimpia csapatversenyeiben Jázmin meghatározó szerepet vállalt. Tagja volt a Pest vármegyei bajnok lány magasugró és súlylökő csapatnak, amelyek kivívták az országos döntőben való szereplés jogát. A nyíregyházi országos döntőben a magasugró csapattal országos ezüstérmet szerzett, míg a súlylökő csapattal a negyedik helyen végzett az ország legjobbjai között. Jázmin nem csak az atlétika pályán bizonyított, hanem a röplabda pályán is. A gimnázium negyedik korcsoportos lánya röplabda csapatának tagjaként hozzájárult ahhoz, hogy a csapat a körzeti fordulóból továbbjutva a középdöntőben a negyedik helyet szerezze meg. Ezzel is bizonyította sokoldalúságát és csapatjátékos szemléletét. Az iskolai sportesemények mellett Kyokushin karatéban is remekel, minden nap edzésekre jár, és sorra gyűjti be az érmeket az országos versenyeken. Kiemelkedő sportteljesítménye mellett tanulmányi eredményei is példaértékűek, így méltán érdemelte ki Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2026 címet. Jázmin sikerei bizonyítják, hogy a tanulás, a sport és a közösségi szerepvállalás egyszerre is magas szinten művelhető. Eredményeivel nem csak iskolájának és egyesületének, hanem egész Dabosnak is öregbíti a hírnevét.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Bábel Jázmin, Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2026-ban. Szia Jázmin, köszöntelek a stúdióban.
3: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Nagyon-nagyon gratulálok, ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Meglepetés volt?
3: Köszönöm szépen, kicsit számítottam rá, mert tavaly is már sikerült jó tanulónak és jó sportolónak lenni, de nyilván nagyon-nagyon örültem neki, mikor megkaptam.
1: Milyen érzés, ha megkapsz egy ilyen díjat?
3: Megtiszteltető érzés, mert egy kicsit elismeri az éves munkámat és a befektetett energiámat.
1: Mondjuk el hallgatóknak, hogy a Dobosi Táncsics Mihály gimnáziumba jársz, 8. osztályos vagy, és mindezek mellett sportolsz. Milyen sportot űzöl, miért pont ezt választottad?
3: Én Kyokushin karatézok, és egy kicsit atlétikázok is. A Kyokushin karatét apukám hozta be a családunkba, nagybátyáim kezdték, és igazából teljesen véletlen, hogy én is elkezdtem. Egyszer elkerültem én is egy ilyen edzésre, és annyira megtetszett, hogy én is kiszerettem volna próbálni, és már 4 éves korom óta ezt csinálom.
1: Mi az, ami a megragadott ebben a sportágban, ha meg tudod valahogy ezt fogalmazni? Nagyon nehéz, hiszen amikor az ember egy sportot elkezd űzni, és abban elmélyülni, az ilyen tudatalatti flow, de mégiscsak próbáld meg egy kicsit megosztani velünk ezt az érzést.
3: Hát, hogy itt magamért kell kiállnom, és ott csak én vagyok egyedül a tatamin fönt, a saját döntéseimet kell megvalósítanom, és ez nekem megtetszett.
1: Milyen érzés felmenni a tatamira? Mire gondolsz ilyenkor? Vagy gondolsz egyáltalán valamire?
3: Hát elég nehéz ilyenkor bármire is gondolni. Próbálom azt a teljesítményt nyújtani, amit edzéseken már gyakoroltam.
1: Beszéljünk ezekről az edzésekről egy kicsit. Mennyi időt veszel az edzés az életedből? Hogy éled ezt egyáltalán meg? Hogyan készülsz fel egy-egy versenyre?
3: Az edzésekre az út inkább a sok idő. Egy órát vesz el az út oda és vissza is, így már 2 óra. Az edzések 2 óra. És akkor így egy 5 órát legalább elvesz a napomból, de én szeretem ezt csinálni, és ez nekem boldogságot okoz.
1: Ez rengeteg idő azért, és mindezek mellett azért úgy tűnik, hogy a tanulásra is tudsz időt Igen. fektetni. Hogyan osztod meg az idődet, hogyan sikerül minden fronton jól teljesíteni?
3: Általában a kocsiba szoktam tanulni, az odafele és a visszafele utakon, és hogyha még szükség van, akkor otthon is még este fele tanulok. Egyelőre jól sikerül ezt a 2 egymás mellett tartanom.
1: Nem fáradsz el soha? Nincs olyan, hogy na jó, most akkor ezt nem tanulom meg, vagy inkább nem mennék edzésre, vagy azért néha megfordul a fejedben, de mindig abszolválod, amit abszolválni kell.
3: Megfordul a fejemben. Van is olyan, hogyha fontosabb dolgozat, vagy például most voltak idén a szintvizsgák, olyankor sok edzésre nem mentem el, hogy meg tudjam tanulni, de nekem a tanulmányaim az előrébb vannak egy kicsivel, mint a sport.
1: Beszéljünk akkor a tanulmányokról. Mi a kedvenc tantárgy, milyen irányban szeretnél tovább menni? Ugye 8-os vagy, azért ilyenkor már el kell gondolkodni azon, hogy merre tovább, vagy legalábbis a körvonalak már meg kellene, hogy legyenek.
3: Én a kémia, biológia tantárgyakat nagyon szeretem, arra a faktra is fogok majd menni, és szeretnék majd tovább menni egy fogorvosi egyetemre, és onnantól meg még gondolkodok rajta.
1: Tehát továbbviszed a családi hagyományt.
3: Igen, igen.
1: A sportot említetted, hogy ha kell, akkor a tanulás mögé tudod helyezni, de azért mégiscsak hihetetlen eredményeket értél el az elmúlt években. Beszéljünk az eredményekről, aztán majd beszélünk a jövőről.
3: Kyokushin karatéból az elmúlt években hazai és nemzetközi versenyeken is vettem részt. Nemzetközi versenyen például Szlovákiában voltam, Dunaszerdahelyen. A hazai versenyek a Diákolimpiát háromszor nyertem meg az utóbbi években, és még több más városban is voltam, például Debrecenben, Budapesten, Siklóson, és még sok máshol.
1: Beszéltünk már arról, hogy milyen érzés fellépni a tatamira, de arról még nem, hogy milyen érzés fellépni a dobogóra.
3: Hát nagyon boldog vagyok, mikor sikerül valamit elérnem, mert mindig kérdés, hogy hogy fogok aznap fölébredni, és mit fogok tudni majd teljesíteni. Szóval mindig örülök, hogyha valami jól sikerül.
1: Tudod magadba rendezni ezeket a dolgokat? Tehát azért ehhez kell egyfajta érettség, hogy az ember tudja helyén kezelni a sikereket, és esetlegesen a kudarcokat.
3: Igen, igen. Régen nehezebben tudtam a kudarcot elviselni, de amúgy a sport arra is megtanított, hogy ezt könnyebben kezeljem. Kisebb koromban még elég nehéz volt számomra a veszteséget eltűrni, de mostanra szerintem ez már 100%-osan meg tudtam oldani.
1: Mire tanított meg még egyébként a sport, vagy mit adott neked, mit tudsz nekünk erről mondani?
3: Hát egy olyan látásmódot, amivel látom a világot, és a kitartást, és azt, hogy nem adom fel akkor, hogyha már egy kicsit nehéz.
1: Ugye említetted, hogy sok időt elvesz azért az edzés egy-egy napodból. Jut idő azért arra a kamasz világra, ami tulajdonképpen körbevesz benneteket, barátnőzni egy kicsit, bulizni egy kicsit, együtt lenni egy kicsit a sulin kívül, tehát érzel eltéren hiányt, vagy minden megvan, aminek meg kell lennie?
3: Nem érzek hiányt, minden megvan, aminek kell lennie. Szabadidőm is van, a hétvégéket is úgy tervezik a szüleim, hogy ne legyen túl zsúfolt, és csinálhatom a hobbiaimat is, barátnőimmel is tudok találkozni teljes mértékben.
1: Mik a hobbiaid egyébként, mit csinálsz a szabadidődben?
3: Én nagyon szeretek kreatívkodni. Például sokat festek, vagy agyagozok, és a kutyáimmal és az állatainkkal szeretek otthon foglalkozni.
1: Akkor itt még belép egy művészi vonal is, hiszen ha ezt kikapcsol, akkor ezt tulajdonképpen a későbbiekben tovább is tudod fejleszteni.
3: Igen, szeretek ilyen kis művészkedni. Már régóta csinálom, és anyának szoktam dolgokat készíteni.
1: Na hát reméljük, hogy egyszer lesz kiállításod, és akkor arról is tudunk majd beszélgetni.
3: Igen.
1: Itt az Otthon hangján milyen későbbi terveid vannak a sportot illetően? Milyen vízióid, álmaid jelentek meg e téren?
3: Én csak szeretném az életemben tartani mindig a sportot, és ameddig tudom, addig csinálom teljes benyomással, viszont hogyha már nem lesz rá energiám vagy időm, akkor szeretném csak azt, hogy az életem része legyen, és valamilyen formában jelenjen meg. Nincsenek ilyen nagy céljaim. A Kyokushin karatéban az van, hogy szeretném a fekete övet elérni, és igazából ennyi.
1: Mi kell egy fekete övhöz? Avasd be minket a kulisszatitkokba, mert szerintem sokan nem értünk ehhez a sporthoz.
3: Hát a fekete övhöz sok kitartás kell, és a megerőltetéseket és a próbákat ki kell bírni, de
1: neked sikerül mindezt abszolválni.
3: Igen, remélem majd sikerülni fog.
1: Mennyire női a sportág egyébként? Ahogy így meséltél, még ez rém lett így fel bennem.
3: Hát annyira nem, mert itt az érzelmeket nem igazán szabad kimutatni, mert akkor vesztünk, és ez egy kicsit amúgy nehéz, hogy a fájdalmakat nem mutassuk ki, de szeretem, mert mindig meg tudom lepni az ellenfeleimet, és magamat is ezzel.
1: Milyen a közösség egyébként, ami így a csapatban kialakult?
3: Én most az utóbbi években több klubba is jártam, de ahol most vagyok, nagyon rendesek az emberek, és szeretettel fogadtak, minden tökéletes.
1: Hogy telik a nyár? Edzések vannak, vagy azért hagynak egy kicsit pihenni?
3: Vannak edzések, szoktam menni. Voltak már edzőtáborok, jövő héten is edzőtábor lesz, és akkor így vannak most.
1: Mit jelent számodra egy-egy díj? Ugye említetted, hogy ez már nem az első díj, amit kiérdemeltél, amit az évek során kaptál. Azért mégiscsak az ember egy ilyenkor egy picit megáll, aztán kicsit végigpörgeti azt a sok mindent, ami történt vele az adott időszakban.
3: Igen, mindig egy megtiszteltetés, hogyha kapok valami ilyesmit. Ez egy elismerés nekem, hogy valamit jól csinálok, és hogy ezt folytatnom kell, és büszke lehetek ez miatt így magamra.
1: Na hát mi is büszkék vagyunk rád. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél ide a stúdióba, és beszéltél egy kicsit magadról és a munkádról. Szép nyarat kívánunk neked.
3: Köszönöm szépen.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján Bábel Jászmin, Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2026-ban. Még egyszer gratulálunk.

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Getscher Eszter évek óta a meghatározó személyisége Dobosváros sportéletének, amelyet a város 2026-ban az év edzője díjjal ismert el. Hogy mit jelent neki egy-egy ilyen elismerés és a tanítványai sikere, az már is kiderül.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Getscher Eszter, aki 2026-ban megkapta az év edzője díjat Dabas városától. Szia Eszter, köszöntelek az éterben, és nagyon-nagyon gratulálok.
3: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat is, köszönöm szépen.
1: Beszéltünk már erről, de azért mindig meg szoktuk kérdezni, hogyha valaki díjat kap, hogy meglepetés volt-e, egyáltalán milyen érzés volt, amikor megtudtad.
3: Aznap már nem volt meglepetés, tudtam már, hogy évedzői díjat fogok kapni, de amikor megtudtam, akkor nagyon örültem neki, mivel szerintem egy edzőnek ez egy hatalmas elismerés itt Dabason.
1: Menjünk egy picit vissza az időben, hiszen azért a város látott felnőni, és láttuk azokat az eredményeket, amit az elmúlt években megmutattál nekünk, és ahogy haladtál lépcsőfokról lépcsőfokra ezen a pályán, hogy hogyan is indult a te karriered? Eleve elrendelt volt, hogy te valami ilyen irányba fogsz menni?
3: Hát én is itt nőttem föl, így a Top Fitness Egyesületben versenyzőként, és amikor már nagyobbak lettünk, akkor azért a kis tornászokkal már mi is besegíthettünk, és akkor hát itt derül ki igazából, hogy most valaki szeretne gyerekekkel foglalkozni, vagy egyáltalán érdekli ez hosszú távon. Aztán egy kicsit nyilván én más vizekre is szerettem volna elvezni, és akkor egy kicsit így, hát azt nem mondom, hogy eltávolodtam, mert azért a táncos karrierem, azért nem mondanám, hogy ez messze áll ettől, de aztán táncosként dolgoztam, és akkor igazából így most már nem is mondhatom, hogy pár éve, mert most már egy 8-9 éve csak az edzősködéssel foglalkozom.
1: Mit jelent számodra a sport? Ugye egészen kisgyermekkorod óta benne van a mindennapjaidban, benne van az életedben, szerves része annak. Szóval avasd be minket egy kicsit, hogy hogyan is néz ki egy sportoló lány élete egészen kiskortól, majd a felnőtt korig.
3: Amikor versenyző voltam, akkor úgy nézett ki igazából, hogy az iskola után megcsináltuk a házi feladatot, és akkor utána mentem is az edzésre, és egészen délutánig ott voltunk, és amikor hazaértem, akkor még tanultam egy kicsit, de igazából majdnem minden hétköznap így nézett ki. Aztán hétvégén, amikor volt verseny, akkor nyilván oda kellett menni, de azért ez nem minden hétvégét jelentette, tehát azért volt szabadidőm is. Aztán utána, amikor már ugye én magam választottam meg, hogy szeretnék-e mozogni, akkor pedig átváltott egy ilyen teljesen normál életbe, hogy ez a heti 4-5-szöri edzés igazából. Amióta edző vagyok, azóta pedig már az jelent nehézséget, hogy a sok edzés között a saját edzésidőmre is találjak egy kis időt.
1: Mikor volt ez az, amikor már eldönthettem?
3: Amikor már eldönthettem, ugye 18 éves koromban fejeztem be magát ezt a gyermek fitnesst, és akkor utána még egy-egy versenyen így elindultam, de a saját magamat készítettem föl, tehát igazából amíg gyerek voltam, ezt most így arra értem.
1: Mit jelent számodra a fitness? Egyáltalán nem volt más út, hogy más fele menj, vagy nem kacsingattál más irányba annak idején?
3: Hát nem is az, hogy kacsingattam, ami a legtávolabb állt ettől az a tánc, de igazából a fitnessnek nagyon-nagyon nagy része a tánc, és engem mindig is érdekelt, hogy azt a részt egy kicsit még mélyebben, még profibb szinten tudjam űzni. Így abba is végeztem el egy színházi táncos képzést, és ezzel így kiteljesítettem végül is azt a utat is.
1: Hogyan változott ez a szegmens az elmúlt években? Már évtizedekről is beszélhetünk, hiszen átlátod a rendszert, ha változott bármiben.
3: Talán abban változott, hogy mint mindenben is egyre többet, egyre jobbat szeretnénk a színpadon látni, tehát vannak olyan dolgok, amiket én ma már tanítok, de mondjuk én még nem tudtam megcsinálni a színpadon, vagy még nem is volt erről szó. Tehát igazából most még jobbat, még nagyobbat, még többet szeretnénk mutatni, és átadni a gyerekeknek is, úgyhogy talán ebben változott, de régen sem volt könnyű, csak egyre nehezebbé válik.
1: Ugye láttunk benneteket a színpadon, annak idején, és akkor is már nagyon-nagyon profi volt az, amit tudtatok nyújtani, tehát olyan elemeket láthattunk egy-egy ünnepély alkalmával, amit talán előtte is utána sem, de valóban, ahogy mondtad te is, most már azért, hogy nézem a lányokat, a ruha, a körítés, a minden is, olyan megpróbálunk rálicitálni az előző évekre.
3: Igen, igen, és ez egyébként nehéz is, tehát, hogy ugye ennek vannak technikai határai is egyébként, a kreatív határai ugye nincsenek, de pont ez a nehéz, hogy minden évben valahogy megújulni, és ugye sok versenyző van, mindenkiből kihozni azt, ami az ő legjobb ényét meg tudja mutatni a színpadon, tehát igazából ez a legnehezebb talán.
1: Hogyan, honnan inspirálódsz?
3: Hú, hát ez jó kérdés. Most már ugye nagyon sok minden elérhető a social médiában, és akkor így például a külföldi táncosoknak a videóit is nagyon sokat szoktam nézni, illetve külföldi versenyeket, színházból, filmekből, tehát mindenféle olyan dologból, ahol más is a kreativitását megcsillogtatja, azt szoktam nézni, és akkor ebből szoktam leginkább inspirálódni.
1: Különös lehet, mert nem csak az edző nézi ezeket a videókat, hanem a versenyzők is hozzájutnak, sőt, szerintem ők még jobban elmélyednek egy-egy ilyen sztoriban. Milyen, amikor összeültök és kialakítjátok a következő műsort, a következő versenyt, számot, hogyan működik mindez a gyakorlatban?
3: Először is én meg szoktam kérdezni, kinek éppen készíteni fogom a gyakorlatát, hogy mi az, amit ő elképzelt, mert az nagyon fontos, hogy ők át tudják venni azt a szerepet, vagy azt a stílust, ami elő fognak adni, és akkor, hogyha van ötlet, akkor én az irányba elkezdek gondolkodni, illetve én is szoktam mondani, hogy nyugodtan ők is nézelődjenek zenét, ruhát, vagy valamit, amiből ki tudunk indulni, és akkor, ha nincs ötlet, akkor pedig nyilván én dobok be ötleteket, hogy mi az, amit én el tudok képzelni, de azért általában már szokott lenni ötlet, és akkor ez alapján tényleg vagy egy zene, vagy egy ruha alapján, vagy egy látott stílusú videó alapján indulunk el, és onnantól pedig már összeírjuk, hogy mik azok, amire képes most a sportoló, és akkor, hogy azokat fogjuk beletenni a gyakorlatban, mi az, amit el szeretnénk érni, mennyi időnk van erre, hogy ezt összerakjuk, és akkor onnantól kezdve pedig én kitalálom, és akkor nyilván a betanítás alatt még mindig van lehetőség változtatásokra, de általában ott már egy kiforrott dologgal szoktam előállni, és akkor azt már csak meg kell tanulni.
1: Sok-sok dologból áll össze ez a rendszer. Melyek azok az alapvető állomásai egy-egy műsor felépítésének, egy-egy elem felépítésének, ami végigvezet benneteket, amíg eljuttok a versenyig? Itt említetted a zenét, a ruhát, a különböző gyakorlatokat, és annyira sok összetevőből áll össze, hogy az ember csak kapkodja a fejét.
3: Igen, a versenyeken a pontozóbírók négyféle elemcsoportot is pontoznak, és ezeknek mind a négynek meg kell mutatkozni a gyakorlatban, tehát a maga kiindulás az onnan kezdődik, hogy mik azok az elemek, akrobatikus elemek, lazasági elemek, gimnasztikus ugrások, illetve erőelemek, amiket meg tud csinálni, és hogyha azt szépen tudja kivitelezni, akkor azt fogjuk beletenni a gyakorlatába. Ezután ugye már meghatároztuk jobb esetben a zenét, illetve a stílust, és akkor ezeket az elemeket próbáljuk olyan táncos lépésekkel és összekötő elemekkel összekötni, amik ehhez a stílushoz illenek.
1: Hihetetlen csapatkohézióval működtök, legalábbis nekem az marad meg mindig az előadásaitokból, főleg lévén én nem vagyok szakmai, hogy az a fajta drúk, az a fajta közösségi szellem, ami uralkodik a pálya szélén, az kiemelkedő. Tehát gondolom olyanok is szeretnének ebbe a közösségbe tartozni, akik nem feltétlenül bírnak azokkal a skillekkel, amelyek megfelelőek tudnak lenni. Mit tudsz javasolni a szülőknek, akik azon gondolkodnak, hogy hova kellene iratni a gyerekek, mi lenne az a sportág, amiben ő ki tud teljesedni, vagy ahol jól érzi magát, hogyan tudnak jól választani?
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen minél több sportágat ki kell próbálni egy gyereknek, és meg fogja érezni, hogy melyik az, ahova ő szeret járni. Nyilván ez nem jelenti azt egyeneságon, hogy ebben lesz örök életére, és ott mindenképp sikeres lesz, de szerintem az első és legfontosabb legfontosabb az az, hogy minél több mindent kipróbálni, de én azt gondolom, hogy egy alapozó torna az sosem jön rosszul, az minden sportágnak az alapja lehet, úgyhogy azt mindenképpen érdemes kipróbálni, és akkor a továbbiakban pedig úgy is alakul.
1: Hány éves kortól érdemes elkezdeni? Ugye te is említetted ezt a 18 éves kort, és hát meddig lehet csinálni?
3: Minél előbb, annál jobb talán. Már 4 éves kortól top fitnessesébe jöhetnek hozzánk a mozogni vágyók, és egészen 18 éves korig foglalkozunk versenyeztetéssel, de utána felnőtt korban pedig a csoportos órákra ugyanúgy visszajárnak azok is, akik versenyzők voltak nálunk, úgyhogy igazából ez sosem ér véget. Maga a versenyzés az körülbelül ilyen 7 éves kortól 18 éves korig, előtte utánpótlás nevelés folyik, és utána pedig már csak rekreációs jelleggel testmozgás.
1: Generációk nőttek azért fel nálatok. Milyen érzés így végignézni az évfolyamokat, és úgy általában azokat a versenyzőket, akik nagyon piciként kezdték nálatok, és most pedig már felnőttek.
3: Nagyon jó érzés, amikor visszajönnek már a csoportos órámra, akiket annó még tanítottam, de még én is kis kezdőként, és most már mindannyian felnőttek lettünk időközben. Illetve ami még nagy öröm volt számomra, hogy én személyedzéseket is tartok csoportos órákon kívül, és kismamákkal, illetve szülés utáni regenerációval is foglalkozok, és volt versenyzőm, amikor visszajön kismamaként, és szülés utáni regenerációra hozzám, és együtt tudunk dolgozni, az egy igazán jó érzés, és azt így nem is tudom elmondani, hogy ez így miért annyira jó, de valahogy egy ilyen visszajelzés is, hogy nem csak a fitnessben volt jó hozzánk járni, illetve nem csak a versenyzés miatt, hanem tényleg emberi oldala miatt is, tehát hogy közel tudtunk maradni. Jóban vagyunk azokkal, akik jönnek újra tornázni, akik versenyzőink voltak, illetve a szakmai oldala is ilyenkor. Szerintem ez egy visszajelzés, hogy megbíznak bennünk, és hogy szívesen jönnek vissza hozzánk.
1: Különleges dologra terelted a beszélgetést, mert érdekes, hogy mennyire tudnak megmaradni ezek a közösségek, amiről én itt áradoztam, hogy mennyire tudtok kapcsolatban maradni azután, hogy vége az élsportnak, vagy másfelé sodor benneteket a szél.
3: Nyilván vannak, akik elmennek Dabasról, és akkor már nem tudnak visszajárni, de akik maradnak itt, azokkal mindig nagyon jó találkozni újra, és mindig van egy-két jó szó az embernek így egymáshoz, úgyhogy tényleg van egy ilyen közösség, megtartó ereje ennek az egész sport dolognak.
1: Ha már a sport dolgot említetted, akkor mit adhat ez az egész sztori a mi életünkhöz? Ugye te is meséltél arról, hogy egészen a kisgyermekkorodtól kezdve ez része az életednek, de hát mondjuk a te esetedben eleve elrendelt. Mégiscsak, hogyha így ezt el tudod mondani nekünk, hogy miért is jó sportolnunk, miért is jó ilyen közösségekbe járnunk, egyáltalán mi ez a sport dolog az élet nevű játékban?
3: Leginkább szerintem a kitartásra nevel, illetve sport közben lehet nagyon sok kudarc élményünk is, arra is nagyon jól megtanít, hogy kell felállni dolgok után, ami nem biztos, hogy úgy alakult, ahogy azt szerettük volna, illetve tényleg az, hogy ha valamiért megdolgozik az ember, beleteszi az energiát, akkor ott biztos, hogy lesz egy eredmény, és szerintem ez az élet többi területén is kamatoztatható. Úgyhogy leginkább ezek, illetve az, hogy amiről pedig most beszéltünk, hogy az emberi kapcsolatok azok megmaradnak, ez szerintem mindenképpen egy pozitívum.
1: Ugye aktív sportolóként kezdtél, és most is aktívan sportolsz, de leginkább most a pálya széléről nézed a versenyzőidet. Milyen érzés, nem pattannál néha oda? Te is mutatnád meg, hogy mit is tudsz, tehát nem hiányzik az a fajta pezsgés, ami akkor volt, amikor te voltál abban a helyzetben, amikben a tanítványaid.
3: Az az érdekes, hogy néha így most jobban izgulok a színpad széléről, mint maga a versenyző, vagy mint amikor én voltam versenyző, úgyhogy igazából ugyanazt az adrenalin löketet mi is átéljük, és nagyon-nagyon fárasztó egy versenynap után, tényleg, mint hogyha én is versenyeztem volna, úgyhogy ebből nincs hiány. Most már tényleg szeretem nézni, ahogy igazából a munkám gyümölcse az megmutatkozik a színpadon, és ez most már ez hozzá nekem ugyanazt az érzést, mint amikor én mutattam meg az én gyakorlatomat.
1: Vágyak, álmok, célok a jövőt tekintve?
3: Azt gondolom, hogy ahol most vagyok, azt nagyon szeretem, és remélem, hogy a Top Fitnessbe is minél több versenyzőt is ki tudunk nevelni, és hogy ez folytatódik ez a munka, ami most folyik, és hogy ez egyre csak jobb lesz, illetve szeretnék minél több embert ugyanúgy mozgásra buzdítani, és remélem, hogy mind a csoportos órákon, tehát hogy a felnőtteket is be lehet vonni, és a gyerekeket is, hogy ez igazából nem múlik el, hogy mindig van, aki szeretne újra csatlakozni és újra jönni, mert ez az én munkámat, mint edző is mindig felpezsdíti.
1: Kívánok ehhez sok sikert, és még egyszer gratulálok magam is az egész táv nevében. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm.
1: Vendégünk itt a 93.4-en, Getscher Eszter, az év edzője 2026-ban.
4: Térségi napló a 93.4-en.

0: myself. Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Reggel 6 óra van.
6: Reggel 6 óra van.
7: Csak nem 320 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. Fokozódik az aszály, továbbra sem várható országos nagy eső. Folytatódik a kellemesen meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
8: Nachrichten,
9: Novel,
8: Noticias,
9: Novinky,
8: News,
9: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava azt írja, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Reagált a gyermekkórháza megdöbbentő szifilisz adatokra. Tavaly 2467 szifiliszes megbetegedést, 91 veleszületett szifiliszes esetet jelentettek. A veleszületett fertőzések közül 19 esetben méhen belül halt meg a magzat, 7 esetben újszülöttként. Idén sem jobb a helyzet, sőt, a Helyin Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, a szifiliszes gyermekek közül a legfiatalabb 2 éves volt, ez az eset viselte meg a legjobban a szakembereket. Hegedű Zsolt miniszter harcot hirdetett a járvány ellen, törvénymódosítást javasolt. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabó csapostjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg a szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 26-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Lelátó extra.
10: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A tavalyihoz képest egyel, a 2 évvel korábbihoz viszonyítva pedig 2 csapattal több, azaz 12 együttes várhatta Pest vármegyéből a MOL Magyar Kupa 2026-2027-es kiírásának sorsolását. A rajtozállók között találjuk az idei Pest vármegyei kupagyőztes Fémalk Duna versenyt, döntős ellenfelét, a Vácot, továbbá az Albidok Kártel, a Ceglédi Vasutas, a Felsőfakony Hungarec és a Fidis csapatát is, amelyek mindannyian a vármegyei ágról kvalifikálták magukat az országos főtáblára. Rajtuk kívül hatan a Budaörs, a Dunaharaszti, az Ért, a Gödöllő, a Meton FC Dabas és a Monor MB3-as részvevőként várták az első forduló sorsolását, amelyet földrajzi szempontok figyelembevételével négy csoportot kialakítva a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága csütörtök délelőtt elkészített. Az első játéknapon összesen 143 csapatár rajthoz és 71 mérkőzésre kerül sor. Az Algyő erőnyerő egyetlen Pest vármegyei párharc jött létre, ezen a Ceglédi Vasutas a háromszoros Pest vármegyei kupagyőztes Gödöllőt látja majd vendégül. A Pest vármegyei érintettségű mérkőzések programja az első fordulóban Fémalk Duna Varsány, Sándor Falva, Kalocsa, Felsőfakony Hungarec, Pilis, BKV Előre, Törökszent Miklós, Dunaharaszti, Makó, Meton FC Dabas, illetve Jamina Békés Csaba, Monor. A hivatalos játéknapok augusztus 1-e és 2-a, azaz szombat és vasárnap. A második forduló mérkőzéseit augusztus 22-én és 23-án rendezik majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
9: Rádió Davas, az otthon hangja.
10: Július 13-án reggel 6 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en az év 194. napján, amikor is a Jenő nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. Galantis és Roxette felvétel indul hamarosan elsőként, aztán már is az utakon vagyunk, és nézzük, hogy mi is a helyzet.
9: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
9: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
4: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
3: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
4: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
3: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
4: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
3: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
5: 93.4
6: Rádiódabas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
10: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Reklám.
2: Reklám.
11: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4. Rádió Dabas.

Ez továbbra is a TikTok, itt a 93.4-en a Rádió Dabas reggeli műsora, amiben most megnézzük, hogy milyen események, illetve mik is kapcsolódnak a mai naphoz. Hát nem bővelkedik különlegességekben, két dolog kapcsolódik. Az egyik a nagymamák világnapja, már Magyarországon a nagyszülőket gyakran anyák napján köszöntik, a hivatalos nemzetközi napjuk az éppen ma van. Remek alkalom egy kis extra sütievésre. És a kalózrádiók világnapja is ma van. Az internetes szatira oldalak, például az Unciklopédia szerint ezen a napon a titkos és illegális adók előtt tisztelgünk. Ez itt ugye egy legális rádió, és legálisan szólnálunk a folytatásban már is Szigalától a Reptide.

0: What is it? Doki és Kodak Black közöseit az Otthon hangján. Közlekedési hírekkel megyünk már is tovább. Én Szlóka Brigi vagyok. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 2 perc múlva 7 óra. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető fő útvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágytól az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól kezdődően, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. És már a pár hír, hogy mi történik ma a fő butakon, például az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, vezessetek arra fele óvatosan. A több helyen dolgoznak napközben, a főutakon, az aktuális munkaterületeknél pedig félpályás korlátozásra kell számítani, így az 51-es főúton a 25-ös kilométertől Taksonytól a 37-es kilométerig Kiskunlacházáig a burkolatot javítják, a 174-es kilométernél pedig az útmenti növényzetet kaszálják. Vezessetek arra fele is óvatosan. A 4-es főúton pedig Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkálat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas!
1: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi jogkal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kék szalagút vonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A Zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok. Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutánra 26-33 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a naposabb idő, napközben 28-34 fok várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 7 óra múlt 3 perccel, a mikrofonnál Szlóka Brigit, halljátok, jó reggelt kívánok mindenkinek. James Hype és Craig David kezdi ezt az órát, jön a No Drama, de itt lesz majd még velünk a Honey Beast is, és kinyitjuk a gardróbot is, megnézzük, milyen időjárás vár ma ránk. Az óra második felében pedig megtudhatjátok, hogy a csillagok szerint hogyan alakul a napotok, és jön majd 7:30-kor Moldovan Ági is a térség legfrissebb híreivel.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: TikTok, minden hétköznap.

Symphony, Clementis Zarah Larson közöseit az otthon hangján. 13 perccel múlt el 7 óra. Kinyitjuk a gardrobot és megnézzük, milyen időjárás. Symphony, Clementis Zarah Larson közöseit az otthon hangján. 13 perccel

0: ki. Az északias szél mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 15, délután pedig 28 fok körül alakul. És nyári ruha, és esetleg egy esernyőt készítsünk be magunknak a mai napra, de hát nem biztos, hogy esni fog errefelé. Hétfőn nem várható fronthatás, ám hajnalban kora reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a többfelé élénk, helyenként erős északias szél frissítőleg foghatni szervezetünkre, ugyanakkor a szélre érzékenyek fejfájást, ingerlékenységet tapasztalhatnak. Az északkeleti tájak kivételével többfelé melegszik, 30 fok fölé a levegő, emiatt dekoncentráltság, bágyadság és tompaság is jelentkezhet. A napos idő viszont jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre, de figyeljünk oda, az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Közlekedés szempontjából mai napon az ország nagy részén száraz utakra számíthatnak a közlekedők, csak néhol fordulhat elő futózápor, következtében átmenetileg vizes csúszós útszakasz. Többfelé élénk, nyugaton helyenként erős lesz az északi a szél, ami csökkentheti a járművek menet stabilitását. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idős embert, háziállatot tűzőnapon álló lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem, vezessetek óvatosan, napszemüveg legyen nálatok, meg vizet is vigyetek magatokkal, főleg, hogyha hosszabb útra indultok, akkor mindenképpen legyen nálatok egy kis frissítő. A Two Colors jön, és a Mad World itt az Otthon hangján.
1: Gardrom. Orvos és közlekedés meteorológia. A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
2: Rádió Dabas 93.4.

Medward és a Two Color itt az otthon hangján. És közben egy dallal szeretnék én is megemlékezni most Szolnoki Péterről, hiszen bizonyosan hallottátok ti is, hogy a tegnapi napon életének 57. évében elhunyt a Bombon együttes Facebook oldalán tudatták. Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes, dalszerző, előadó művész a mai napon életének 57. életévében súlyos betegség következtében elhunyt. Bejegyzésükben még arra kérték a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtót, hogy részvétnyilvánításukat a közösségi oldalakon fejezzék ki. Az űr, amely most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben, írták. Isten nyugosztalja Szolnoki Pétert, mi pedig egy jó kis bombondallal megyünk tovább, ezzel szeretnénk emlékezni rá. A hangja az velünk lesz a továbbiakban is.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
6: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria. Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz. Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
7: 93.4
8: Rádió Dabas.
9: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Folyamatosan egyeztetnek a polgármesterek az országgyűlési képviselőkkel. Hamarosan megkezdődik a Nagykőrösi út újabb szakaszának felújítása Gyálon. Nyári hétfővel indul a hét.
12: Hírmondó.
13: Rólunk szól.
12: Régiónk hírei.
13: Első kézből.
12: Első kézből.
11: Üdvözlöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Július 13-a van, hétfő, reggel 7:30. A szolidaritási hozzájárulás átgondolása és az előregedett úthálózatok felújítása lenne a legfontosabb intézkedés Répás József szerint, amit az önkormányzatokkal kapcsolatban léphetne a kormány. Kiskunlacháza polgármestere annak kapcsán említette ezeket, hogy egyeztetett dr. Bilicsik Zita országgyűlési képviselővel. A tárgyaláson elhangzott a forráshiány, valamint a gyermekintézmények bővítésének igénye.
14: Találkoztunk természetesen több alkalommal is, elmondtuk nagy vonalakban a várost leginkább foglalkoztató problémákat, ami igazából nagyon sok településen hasonló, itt elsőlegesen a pénzügyi forrásoknak a szűkössége, mint olyan, illetve a feladatok és hatásköröknek az újragondolása. Elvileg a kormány dolgozik azon, hogy a korábban elvett hatásköröket és jogköröket visszaadják az önkormányzatoknak, és kíváncsian várom, hogy melyekről lesz szó, és milyen mértékben, milyen módon. Természetesen a többlet feladat, az többet forrást is igényel, tehát ezt a kormánynak a biztosítania kell. Hát a legfontosabb most az lenne, hogy a szolidaritási adó, mint olyan, az tényleg minél hamarabb újra gondolásra kerüljön, vagy megszüntetésre, illetve a súlyadó kérdése is ott felvetődött, hogy azt is nézően jól lenne, hogyha visszaadnák az önkormányzatoknak. De a legfontosabb dolog az, hogy mindenhol az utálozatoknak az előregedése, tehát hogy utak aszfaltozása, régi utaknak a karbontartása, felújítása, tehát az, ami legégett, és a lakosságot leginkább foglalkoztató kérdés. Sok feladatát kellene egy új óvodát is építenünk, a bölcsődénket kellene bővíteni, tehát nagyon sok intézményi fejlesztés is van, ami sajnos pénzügyi forrás hiánnyal most még áll.
11: Egyeztető fórumot tartottak Dabas és térségének vízgazdálkodásáról. A Dabasi Túr János természetvédelmi terület különleges természeti értékeket képvisel. Változatos fajösszetételű gyeptársulásai és láperdei országos szinten is ritkosságnak számítanak. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre komolyabb kihívást jelent a terület kiszáradása, amely az élőhelyek fokozatos átalakulásához vezet. A korábban a víz által meghatározott tájban az emberi beavatkozások és a klímaváltozás hatására egyre ritkábbá és kisebb kiterjedésűvé váltak az időszakos felszíni vizek. Ennek következtében a láperdőkben és lápréteken visszaszorulnak a nedves élőhelyekhez kötődő növény és állatfajok. A problémák feltárása és a lehetséges megoldások keresése érdekében egyeztető fórumot tartottak Dabas és térségének vízgazdálkodási kérdéseiről. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatójának Mészáros Lászlónak a kezdeményezésére, valamint Hende Máté országgyűlési képviselő támogatásával megrendezett találkozón részt vett a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság, a Pilisi Parkerdő ZRT, Dabasváros önkormányzata, valamint a Dabasi Természetvédelmi és Vízőrző Egyesület. A fórum célja az volt, hogy az állami, önkormányzati, szakmai és civil szereplők közösen tekintsék át az Észak-Homokhátsági térség vízgazdálkodási kihívásait, összehangolják a feladatokat, valamint megvizsgálják a hosszú távon is fenntartható megoldási lehetőségeket. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a térség vízkészleteinek megőrzése és megfelelő kezelése csak széleskörű összefogással és folyamatos szakmai együttműködéssel valósulhat meg. Ennek érdekében a jövőben rendszeres egyeztetéseket tartanak, és szakmai alapokon nyugvó együttműködést alakítanak ki. A területen tapasztalható változások arra figyelmeztetnek, hogy a természet egyensúlya rendkívül sérülékeny, ezért a megőrzéshez szükség van a szakmai szereplők, a döntéshozók és a helyi közösség közös fellépésére. A településen tapasztalható áramingadozások miatt ismét egyeztetésre került sor az MVM áramszolgáltató területi képviselőivel Tatár Szent Györgyön. Bár az elmúlt fél évben csökkent a hibák száma, az időszakosan jelentkező problémák továbbra is indokolják a folyamatos együttműködést. A szolgáltató tájékoztatása szerint az üzemzavarok hátterében több esetben a vezetékekhez érő növényzet áll. A probléma kezelése érdekében gajazási munkálatokat végeznek. A település belterületi részein már megtörtént a beavatkozás, jelenleg a külterületi szakaszokon folynak a munkák. A vezetékek környezetében elburjánzó növényzet nem csak Tatár Szent Györgyön jelent problémát, hanem számos településen gondot okoz. Gyakori eset, hogy az ingatlanok elé ültetett fák, bokrok idővel elérik a légvezetékeket, ami üzemzavarokhoz és áramkimaradásokhoz vezethet. Az ingatlanok előtti növényzet megfelelő karbantartása és visszavágása azonban minden ingatlan tulajdonos felelőssége. Hamarosan megkezdődik a 18. kerületi Nagykőrösi út újabb szakaszának felújítása, amely a Gyál és Budapest között közlekedők számára is változásokat jelent. A munkálatok várhatóan július 23-án indulnak az Eke utca és a Szálfa utca közötti szakaszon. A Budapest közút tájékoztatása szerint a kivitelezés mintegy 35 napig tart majd. A felújítás ideje alatt forgalomkorlátozásokra, buszterelésekre és hosszabb menetidőre is számítani kell. A munkálatok első két ütemében a belváros felől Gyál irányába vezető útpályát újítják fel, ezért az érintett szakaszon csak Gyál felé lehet majd haladni. A harmadik ütemben a másik Gyál felől a főváros irányába tartó sáv felújítása következik. A változások a közösségi közlekedést is érintik. Az 54-es, 55-ös, 84-e, 89-e, 255-e, 294-e, 994-es és 994-B jelzésű autóbuszok a belváros felé vezető irányban terelt útvonalon. A Vasút utcán közlekednek, majd az Eke utca és a Szálfa utca között. A beruházás során 907 méter hosszan, összesen mintegy 4688 négyzetméteren újul meg az útpálya. A fejlesztés részeként új burkolati jeleket festenek fel, javítják a közműszerelvényeket, valamint korszerűsítik a járdák, kapubejárók, egyes buszmegállók és vízelvezető elemek egy részét is.
12: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
13: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
12: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
13: www.radiodabas.hu-ra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
11: Ma sok napsütésig érkezik a gomoly felhőképződés mellett. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délután 26-33 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden,

Ennek a lányok a bában a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

0: Bagosi Brothers Company, táncolj Ildi itt az otthon hangján. 3:48 van, és már is megnézzük, hogy a csillagok állása szerint milyen napunk lesz ma.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves Kós, ma könnyen felkaphatod a vizet egy váratlan helyzet miatt, nem érdemes az első indulatból reagálni, mert estére már egészen másként látod majd az egészet. A közelgő új hold friss lendületet ad és segít tiszta lappal indulni. A Vénusz, a Bika uralkodó bolygója feszült fényszöge miatt ma érzékenyebben reagálhatsz a megszokottnál. Valaki meglepő húzása kizökkenthet, de nem tart sokáig ez az állapot, az újhold energiája már most azt üzeni, hogy jó változások készülnek. Váratlan fordulatok színesíthetik a hétfőt, kedves ikrek, ezért jól jön egy kis rugalmasság. Ha nem ragaszkodsz görcsösen az eredeti terveidhez, még kellemes meglepetés is érhet, közben egy új ötlet lassan kezd körvonalazódni benned. Ma valaki könnyen próbára teheti a rák türelmét. Nem kell minden apróságot a szívedre venni, mert a feszültség gyorsabban elmúlik, mint gondolnád. Az új hold közelettével egyre bizakodóbban tekintesz a következő napokra. Nem minden alakul az oroszlán tervei szerint, de ettől még nem kell lemondanod a céljaidról. Egy kis alkalmazkodással most sokkal többre mehetsz, mint a makacs ragaszkodással az elképzeléseidhez. Hamarosan új lehetőség nyílik előtted, és ennek előszeléd már érezheted. A Vénusz a jegyedben jár, kedves szűz, ezért különösen érzékenyen érinthet egy váratlan helyzet vagy kritika. Adj időt magadnak, mielőtt levonod a következtetéseket. Az új hold hamarosan segít rendezni mindazt, ami most még bizonytalannak tűnik. A mérleg uralkodó bolygója, a Vénusz ma nem könnyíti meg a dolgát. Egy kapcsolatban könnyen kialakulhat kisebb félreértés, de egy őszinte beszélgetés sokat javíthat a helyzeten. Már érezhető, hogy valami új készülődik, ami nagyon jó fejleményekhez vezet. A hétfő hozhat néhány váratlan fordulatot, kedves Skorpió, de ezekből végül még profitálhatsz is. Ne akarj mindent irányítani, mert most a rugalmasság a legnagyobb erősséget. A közelgő új hold friss motivációt ad egy régi célodhoz. Kedves nyilas, ma könnyen változhatnak a programok, ezért érdemes lazában kezelni az időbeosztást. Valaki meglepő ötlettel állhat elő, ami elsőre szokatlannak tűnik, később viszont hasznosnak bizonyul. A kiszámíthatóság most háttérbe szorulhat, kedves Bak, és ez eleinte nem esik jól. Ha elfogadod, hogy néhány dolgot nem tudsz befolyásolni, sokkal nyugodtabban telik a napod. Az új hold energiája már most segít hosszabb távon gondolkodni. A váratlan helyzetekhez általában jól alkalmazkodik a vízöntő, és ma is ez lesz a legnagyobb előnyöd. Egyik kisebb vita helyett inkább keresd a közös megoldást, már körvonalazódik előtted egy új lehetőség, amely a következő napokban még ígéretesebbé válik. Érzelmileg hullámzó lehet ez a hétfő, kedves halak, ezért különösen fontos, hogy ne hozz elhamarkodott döntéseket. Egy kis türelem most sok félreértést megelőzhet, a közelgő új hold friss reményt és új irányt mutat egy számodra fontos ügyben. Ezeket mutatják nekünk mára a csillagok.
2: Déli időben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker.
1: Wilserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban. Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt. Mary, Mary.

0: tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: Tiktak, minden hétköznap.

0: Radio Dabas az otthon hangja, a Home Record című dal szólt itt az otthon hangján. Egy percünk van még 8 óráig, egy kis reklám, utána pedig megnézzük, mi a helyzet az utakon, országos híreink után pedig lapozórával folytatjuk a következő órában.
1: Tessék, itt a reklám.
0: A Gyóni Géza Általános Iskola magyar, matematika, angol szakos pedagógust és napközis nevelőt keres. Jelentkezni Kotán Sándor intézményvezetőnél lehet a 0629 367 391-es telefonszámon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra!
0: És már nézzük is, mi a helyzet az útjainkon. Az M0-áson a Péceli, az Ecseri és Ecseri szakaszon és az M4-estől az M1-es autópálya irányába is sokan autóznak, szakaszos lassulások jellemzik a forgalmat. Az M31-esen útkarbantartók dolgoznak, az M0-ás felé vezető oldalon a külső sávot zárták le a 2-es és az 1-es kilométer közötti szakaszon. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, az M3-ason az M0-as csomóponttól befelé kell majd számítani torlódásra, az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra kell számítani, az átterelt belső sávon még folyamatosan lehet haladni. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
2: Az államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, German Márton vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News.
1: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészárolták le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a Vasút Társaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 26-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
1: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 8 óra múlt 4 perccel a mikrofonnál Szlóka Brigitt, halljátok, Crash Adams és a New Heart kezdi ezt az órát, aztán jön majd a Megtalállak még Szabik Íz és Lillel, de a lapozórába is belecsapunk már is, meg fellapozzuk a friss sajtóértesüléseket ma reggel. Lesz közérdekű információ is az órában, illetve hát készülünk az ebédre is, úgyhogy menüt is fogok ajánlani. Tartsatok velem!
1: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal,
1: Rádió Dabas.

0: pillanataiddal, a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Szabikíz, Lil Frack és Zeflem megtalállak még itt az Otthon hangján. 10 perccel múlt el 8 óra, kezdjük is a lapozórát.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Az ATV.hu cikkét idézném, olajár robbanás, reagált Kapitány István minisztérium, a kormányzati beavatkozásra még nincs ok. 6%-kal nőtt az üzemanyagok világpiaci ára azután, hogy Irán bejelentette, ismét lezárja a hormuzi szorost. Szakértők szerint emiatt hamarosan itthon is drágulhat a benzin és gázolaj. A gazdasági és energetikai minisztérium megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a tárca figyelemmel követi a piaci folyamatokat, de úgy látják, üzemanyag hiánytól nem kell tartani, kormányzati beavatkozásra pedig még nincs ok. Nálunk az üzemanyagok áfa tartalma is 27%, a környező légiós országokban 19-20%. Ez azt jelenti, hogy ha nálunk is 20% lenne az üzemanyagok áfa tartalma, akkor jelentősen 5,5-5,6%-kal lejjebb lehetne vinni az üzemanyagoknak az árát, ami azt eredményezné, hogy nem nálunk lenne a legdrágább, hanem nálunk lenne jelentősen olcsóbb, azaz 550-560-570 forint környékén lennének az üzemanyag árak, fogalmazott Holoda Attila. Azonban ez az árszint nem sokáig maradhat így, mivel az újabb amerikai támadások miatt Irán ismét lezárja a hormuzi szorost. Balogh József energiapiaci szakértő is nyilatkozott az ATV-nek. A cikkben elolvashatjátok, mit mondott. És most megyünk tovább egy kicsit. Gyengült a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéshez képest a nemzetközi devizapiacon, erről az economics.hu írt. Az eurót reggel 6 órakor 357,59 forinton jegyezték, a péntek délután 6 órai 355,11 forintos álláshoz képest. Hétfő reggeli jegyzésen a forint 0,4%-kal áll gyengébben a júliusi kezdésnél, mint három devizával szemben. A magyar deviza az éveleje óta erősödött 7%-kal, az euró 4,2%-kal, a dollár és dollár 6,2%-kal a svájci frank ellenében. A bankközi devizapiac kedvezőtlenebb alakulásában szerepet játszott az is, hogy hétvégén ismét kiéleződött az amerikai-iráni konfliktus a Közel-Keleten. Az Economics cikkét olvashatjátok.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: mind.
1: Bye Alex és a Slep és a Csokkó itt az Otthon hangján, és 10 percünk van még fél kilencig, folytatjuk a lapozórát.
2: Hallgass bele az újságokba!
3: Lapozóra!
2: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
1: Lángol a Párizs melletti Fontainebleau erdő. Erdőtűz pusztít a párizsi Fontainebleau erdőben, a France 24 szerint már 800 hektárnyi területet érint, és a tűz gyorsan terjed. A hatóságok által is nagynak és hevesnek nevezett erdőtűz vasárnap délután kell

0: Keletkezett a Párizstól délre található Vodú településen, 15 házat kellett kiüríteni miatta. Körülbelül 400 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, két tűzoltó repülőgép, két helikopter és egy felderítő repülőgép segítségével. A tüzet hétfő hajnalra sem sikerült teljesen eloltani. A tűz miatt az A6-os autópálya egyes szakaszait lezárták, és jelentős fennakadások alakultak ki a Párizsból délkeretre tartó nagysebességű vasúti közlekedésben is. Franciaországot éppen egy újabb hőhullám sújtja. Ez május óta már a harmadik, és ez jelentősen növeli az erdőtüzek kockázatát. Szombat délután az ország délkeleti részén található Saint-Laurent-du-Pape településen 40,2 Celsius fokot mértek, de több délnyugati városban is 38 fok fölött volt a hőmérséklet. További részleteket pedig a Telex cikkében olvashattok. Tűzoltók mentettek gyereket egy forró autóból, erről pedig már az autoszektor.hu írt. Szombaton a Riedlingsdorf rödön tűzoltóság mentette egy kisgyermeket egy felforrósodott autóból. A gyermek eddig még tisztázatlan okból zárta be magát a járműbe, de sérülés nélkül megúszta az esetet, írja a volksgruppen.org.at. A 12 tűzoltó indult el nem sokkal szombat délelőtt 9 óra előtt Riedlingsdorf Rödönyből, hogy kiszabadítsa a kisgyermeket az autóból. Hogy a gyermek hogyan zárta be magát, egyelőre nem ismert, de az autó tűző napon állt. Miután a tűzoltók betörték az egyik oldalsó ablakot, a kisgyermeket ki tudták szabadítani a felmelegedett autóból. Ezt követően az Oberwart Vöröskereszt orvosa megvizsgálta a gyermeket, majd átadta őt a megkönnyebbült hozzátartozók gondozásába.
1: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: broken that.
1: Nem értünk egyet mindenben,
2: de a zene közös nevező lehet.
1: Válaszd a legjobb dalokat.
2: Rádió Tabas.
1: Az

0: Szép nyári este, a Fiesta zenélt itt nekünk az Otthon hangján. 3 percünk van még 8:30-ig. Mindjárt a reklámmal megyünk tovább, illetve a menü ajánlóval, hiszen 8:30 van ugye bár, de azért előre kell gondolkodni, hogy mit is szeretnénk ebédelni, úgyhogy én ebben fogok segíteni mindjárt.
1: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Állj már le!
1: Nem tudok! Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Elég már, mi van veled?
1: Nagyon felpörögtem reggel.
2: Mi történt?
1: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
3: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. Tiktak, minden hétköznap.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
1: Itt a reklám.
3: Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: Már is mondom a mai napra a menüt. A Sári ABC-nél július 13-án hétfőn nyírségi csirke raguleves a menü, az A menü pedig vaníliás tejbegríz, kakaós és fahéjas változatban is kapható. Egyben a B menü pedig egyben sült karajfok hagymamártással és jázminrizssel, a napi ajánlat pedig csirkecomfili dubári módra jázminrizssel, vagy mustáros gombás sertészű sztokány burgonya krokettel. A szarvasbangó mai ajánlata pedig tejfölös burgonya levest füstölt csülökkel, az A menü fokhagymás rántott sertéstaljra a petrezselymes burgonyával és savanyúsággal, a B menü girosztál pitával, sült burgonyával, salátával, cacikivel, a vegán sárga borsófűzelék pálcolt grillezett pazslizsánnal, a mentes csőben sült bazsalikomos csirkemel, paradicsommal és sajttal, a desszert pedig sós karamellás sajtorta pohár krém. Én már előre is jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai választásához. Mindjárt reklámmal megyünk tovább, a reklám után pedig közérdekű információkkal folytatjuk, és a lapozóra is folytatódik az óra második felében, de addig is majd itt lesz Teddy Swims és a Bad Dreams, és Szakács Gergő is jön majd a Ne sajnálj című dallal, úgyhogy tartsatok velünk mindenképpen az óra következő felében is.
3: Reklám voltam, viszont hallásra!
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
1: Itt a reklám.
5: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
6: Porsche M5, Budapest, Szentlőrinci út 1.
7: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Na, ez biztos nem a Jasin bútoráruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este 17:30-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
10: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
11: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
12: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
2: a Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/ álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
13: Minden, ami vas.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
14: Értéket közvetítünk.
15: Közérdekű információk.
0: A MÁV ZRT 2026. július 17-től augusztus 10-ig felújítja a H6-os Hév Sziget-Szent Miklós gyárterepállomása melletti közúti hév átjárót. A munkálatok időtartamára a környéket érintően jelentős közúti és közösségi közlekedési forgalmi korlátozásokra kerül sor. A Gyóni Géza Általános Iskola magyar, matematika, angol szakos pedagógust és napközis nevelőt keres. Jelentkezni Kotán Sándor intézményvezetőnél lehet a 0629 367 391-es telefonszámon. Augusztus 4-én és 5-én Inárcson lehetőség nyílik helyben térítésmentes mammográfiás szűrővizsgálaton részt venni. A vizsgálatot egy mobil szűrőállomás végzi, amely a Csuka János Sportparkban várja a jelentkezőket. A részvétel feltételei betöltött 40. életév, az elmúlt egy évben nem vett részt mammográfiás szűrővizsgálaton, érvényes beutaló. Fontos tudnivaló, a beutalót kizárólag házi orvos vagy szakorvos állíthatja ki, üzemorvosi vagy magánorvosi beutaló nem fogadható el. A szűrővizsgálat elsősorban inácsi lakosok számára érhető el. A szűrővizsgálaton kizárólag előzetes időpontfoglalással lehet részt venni, időpont a házi orvosi rendelőkön keresztül lehet foglalni. A Kastély utcai rendelő a 0629 570 130-as telefonszámon és az egészségház rendelőjén a 0629 370 020-as telefonszámon keresztül.
14: A Rádió Dabas
15: közérdekű információit hallott.

0: Már folytatódik is a lapozóra itt az Otthon hangján, 5 perc múlva lesz 3:49.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Sporttal megyünk tovább, méghozzá legelőször kezdjük a foci VB-vel. Az Opta szerint a csoportkör óta nem változott a foci VB favoritjának személye, ugyanis sorrendbe állították, hogy a bemaradó 4 válogatott közül ki a legesélyesebb a VB címre. Az Opta szuperszámítógépe még a foci VB csoportköre után hozta ki az erő sorrendjét, akkor Franciaország, Argentina, Spanyolország és Anglia volt a sorrend. A statisztikai oldal telibe találta a VB legjobb 4 csapatát, hiszen ez a 4 válogatott játssza kedden és szerdán a 2 elődöntőt. A negyed döntők után újabb erősorrenddel jött ki az Opta, ezúttal is a francia válogatottot tartják a világbajnoki cím legnagyobb esélyesének. A franciák világbajnoki címére 34% esélyt ad az Opta. A csoportkörhöz képest a sorrend változott, most a spanyolok a másodikok 23,4%-kal, Anglia a harmadik 21,9%-kal, míg az argentin világbajnoki címvédése ad a legkevesebb esélyt a szuper számítógép szimulációja 20,6%-ot, részleteket pedig a player.hu cikkében olvashattok. Túl a poklon a Vasas edzője, 5000 méter környékén már hallucinációim voltak, csak foci.hu cikkét olvashatjátok. A Vasas erőnléti edzője Ferenci István a pokoli himalájai ultraverseny után mesélt a hallucinációkról, a szélsőséges körülményekről és emberfeletti teljesítményről. Mint arról korábban a Csak Foci is beszámolt, Ferenci István, az NB1-be feljutó Vasas FC erőnléti edzője kiemelkedő sportteljesítményt ért el az indiai magas hegységben megrendezett extrém terepfutó viadalon. A 48 éves szakember aktív labdarúgóként 9-szer a magyar válogatottban is pályára lépett, a világ egyik legkeményebb magashegyi ultraversenyén, a The Hell Race Great Himalayan futamon a második helyen ért célba. Ferenci a rendkívül megterhelő távot a résztvevőknek 217 km kellett teljesíteniük 2500 és 5000 méter közötti magasságban, mindössze 42 óra alatt teljesítette, ezzel nem csak a szintidőn belül ért célba, hanem az összes induló között a második helyet is megszerezte. A célbaérkezés különösen emlékezetes pillanat volt, hiszen az angyalföldiek mezében fejezte be a versenyt, ezzel is kihangsúlyozta a klubjához való kötődést. A célvonalat ráadásul együtt lépte át Blaskó Mihállyal, aki vele azonos idővel teljesítette a versenyt, így közösen ünnepelhették az új emberfeletti teljesítményt. És hogy hogyan is élték ezt meg, mi volt a legnehezebb, a hallucinációk, szélsőséges körülmények, erről szól a csakfoci.hu cikke.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Folytatódik is a lapozóra itt az Otthon hangján, 4 perccel múlt el 3:49.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Elhunyt Sam Neill, a Jurassic Park főszereplője, 78 évesen méltósággal távozott. Sam Neill 78 éves korában hunyt el, a színészt korábban rákos megbetegedéssel kezelték, ám családja azt közölte, hogy halálát nem ez okozta. 78 éves korában hunyt el Sam Neill, új-zélandi színész, akit legtöbben a Jurassic Park legendás paleontológusaként, Dr. Alan Grantként ismertek meg. A szomorú hírt hétfőn a család jelentette be a sztár hivatalos Instagram oldalán. A közlemény szerint Sam Neill 2026. július 13-án Sydney-ben hunyt el szerettei körében. A család azt írta, hogy méltósággal távozott, ugyanazzal a tartással, amely egész életét és pályafutását is jellemezte. Halálának pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Sam Neill Nigel John Dermot Neill néven született 1947-ben az északír Omagh városában. Édesanyja angol, édesapja új-zélandi volt, aki a brit hadsereg kötelékében szolgált. A Sam nevet 12 éves korában kezdte használni, mert iskolájában több Nigel is tanult, és úgy érezte, ezzel a névvel sokkal könnyebben boldogul. Eleinte jogot tanult, de egy sikertelen év után úgy döntött, inkább a színészet felé fordul. Egyetemi előadásokban kezdett szerepelni, majd Wellingtonban csatlakozott a Downstage Theatre társulatához, ahol már hivatásos színészként dolgozott. Nemzetközi világsztárrá 93-ban vált ebben az évben, két ikonikus filmben is emlékezetes alakítást nyújtott, Jane Campion Oscar-díjas alkotásában a Zongora leckében, valamint Steven Spielberg kasszasikerében a Jurassic Parkban, amelyben Dr. Alan Grant szerepét formálta meg. Sam Neill több mint 5 évtizedes pályafutása során számos műfajban bizonyította tehetségét, a független drámáktól kezdve a történelmi filmeken át egészen a hollywoodi kassza sikerekig. És megyünk is tovább, jön Kassa Tibi és a Hello Idegen itt az Otthon hangján.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. 93.4-en. Hey!

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. Tiktak, minden hétköznap.

0: Justin Bieber, The Kid Laroi és a Stay It az otthon hangján, ezzel zártuk ezt az órát, 3 percünk van még 9 óráig. Megnézzük, mi a helyzet az utakon, országos híreink után pedig a sport hétfővel megyünk tovább, jön Kis György Krisztián ide a stúdióba, de most nézzük először, hogy mi a helyzet az utakon.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M0-áson a Pécseli az Ecseri szakaszon és az M4-estől az M1-es autópálya irányába is sokan autóznak, szakaszos lassulások jellemzik a forgalmat. Az M31-esen útkarbantartók dolgoznak, az M0-ás felé vezető oldalon a külső sávot zárták le a 2-es és az 1-es kilométer közötti szakaszon. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, az M3-ason az M0-ás csomóponttól befele kell majd számítani torlódásra, az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számíthattok, az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén az építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Megkezdődött a TAO Sport támogatási rendszer felülvizsgálata, már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Megkezdődött a TAO Sport támogatási rendszer felülvizsgálata. Erről a sportért felelős belügyminiszter számolt be, miután 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott. Pósvai Gábor hangsúlyozta, a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladatnak tekinti a kormány a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzés érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkben az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Teljes öggyú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. Több kategóriában értékelték a strandokat, így a Fonyódi Panoráma, az Alsóőrsi Községi Strand és a Balatongyöröki is díjat kapott. Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutánra 26-33 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a naposabb idő, napközben 28-34 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
6: Szép jó reggelt kívánok a stúdióban, Márkis György Krisztián. Hétfő lévén ez már a sport hétfő, és a mai adásban majd Vecsésre fogunk ellátogatni, hiszen megnyílt az új uszoda, és az új uszodához kapcsolódóan egy új egyesület is megkezdi majd szeptembertől a működését. Na, ezzel fogunk majd megismerkedni, ezzel az új egyesülettel, úgyhogy hamarosan jövünk a beszélgetéssel. Addig is zenél elsőként a 4-es Street.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.
7: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez már a Sporthétfő itt a 93.4-en, és hogy az óra elején ígértem, Vecsésre fogunk ellátogatni, hiszen nem is olyan régen, pár héttel ezelőtt megnyílt a régóta várt uszoda, és hát sok minden történik ezzel kapcsolatban a következő időszakban is, hiszen nem is olyan régen jelent meg a közösségi felületeken, hogy egy új egyesület is elindul ehhez kapcsolódva. A vonalban köszöntöm már Lőrinci Györgyöt, szia, jó reggelt kívánok!
2: Szia, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És hát ugye azért beszélgetünk veled, mert hogy az új egyesület, aminek a neve Örökség Sportklub, ennek ugye te leszel az irányítója, magát a működését ugye majd szeptembertől kezdi meg tulajdonképpen az egyesület, de nyilván már a háttérben azért elkezdődtek, és zajlanak is a munkálatok. Mi volt az, ami tulajdonképpen életre hívta ezt az egyesületet?
2: Igen, hát ez jó sok évre visszamenőleg tekint vissza az egyesületnek a kialakulása. Jó magam versenyúszó voltam, még az anno a Budapest Spartacus úszodában, mai néven Kőbánya FC, 18 éves koromig, és utána is idestova 20 éve úszóedzősködéssel foglalkozom, tehát mondhatnám, hogy az úszodában élek közel 34 éve. És amikor meghallottam, hogy Vecsés város tervez egy uszodát építeni, ez körülbelül 5-6 évvel ezelőtt jöttek ezek a hírek, akkor én már a gondolatomban megszületett, hogy én szeretnék valamit visszaadni ennek a városnak, és ezt egy egyesület formájában szeretném majd létrehozni, és segítenék, úgymond segíteni, illetve egészségesebb életmódra buzdítani az itt és a környező településen élőket.
1: Ugye az egyesületnek a feladatai között alapvetően majd az úszásoktatás, illetve a versenyeztetés fog szerepelni. Kicsit beszélgessünk erről, magáról az úszásoktatásról elsőképpen, ezt hogyan képzeli el az egyesület, hogyan szeretnétek ezt megvalósítani, illetve kiket vártok majd például az egyesület tagjai közé?
2: Igen. Hát elsősorban szerintem az úszás az egy olyan sportág, amit mindenkinek kötelessége elsajátítani a mai világban. Tehát biztonságérzetet ad a szülők szempontjából is, hogyha a gyereket elengedik nyáron nyaralni tópart közelében, sajnos halljuk, hogy több ilyen vízbe fulladásos baleset történik. Tehát ez mindenféleképpen ez mindenkinek kötelessége elsajátítani az úszást. Tehát elsősorban gyerekeket várunk délutáni időpontokra, de ez nem zárja ki azt, hogy például a felnőtt úszásoktatás is létrejöjjön, sőt tervezünk is ilyet, mert sajnos vannak olyan felnőttek, akik még nem tanultak meg úszni. Tehát minden hétköznap délután várjuk majd bizonyos időpontba az úszni vádó gyerekeket, felnőtteket, hétvégi időpontban is szombaton délelőttönként, valamint mindenféleképpen tervezzük a délelőtti úszásoktatást óvodások és iskolások részére is beindítani.
1: És ugye említetted, hogy nem csak a vecsésieknek, hanem akár a környéken élőknek, más településen élőknek is szeretnétek lehetőséget nyújtani. Mennyire szeretnétek kiterjeszteni ezt a lehetőséget például a más településeken élőknek, ahol mondjuk nem rendelkeznek úszodával?
2: Ez a lehetőség ez mindenki számára nyitott. Tehát ez nem kimondottan csak Vecsésre vonatkozik.

0: az örökség, azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy ez nem csak kimondottan az úszó szakosztályt fogjuk beüzemelni. Tervünkben van azért más szakosztályok megnyitása is, de természetesen elsősorban adott is, hogy az úszodából kiindulva az úszással fogjuk elkezdeni, de ez nem csak Pecsésre vonatkozik, hanem mindenkit szeretettel várunk.
1: Ugye a tervek között szerepel, hogy akár versenyeztetésre is sor kerüljön.
0: Mindenféleképpen.
1: Itt milyen célok, milyen tervek vannak?
0: Mindenféleképpen, hát az alapoktól kell kezdeni, természetesen a természetes kiválasztódás által a tehetséges gyerekeket szeretnénk arra ösztönözni, hogy esetleg hetente többször is lejárjanak úszni, és akkor egészséges körülmények között, hogy megszerettessük velük ezt a sportágat, délutánonként kétszer-háromszor lejönnek úszásoktatásra, utána elkezdjük őket versenyeztetni kiskorban, és majd... hogyha tényleg van hozzá affinitásuk, van tehetségük ehhez a sporthoz, és szeretnének is ezen a vonalon tovább haladni, akkor természetesen versenyzési lehetőséget is biztosítunk számukra, hiszen a Magyar Úszó Szövetség tagjai között vagyunk is.
1: Egy egyesületről beszélünk, kicsit beszélgessünk azokról is, akik a háttérben tevékenykednek már, illetve az egyesületnek a működtetését segítik majd.
0: Igen. Tehát semmi esetre se jöhetett volna létre ez az egyesület elnökség nélkül, akikkel ezt az egész egyesületet megálmodtam, létrehoztam. Szeretném megemlíteni a szintén a sportból jártas két alelnökömnek a nevét, egyik Wichmann Sarolta, sokaknak ismerős lehet Wichmann Tamásnak a neve, aki olimpiai második kenus volt, többszörös világbajnok, többszörös Európa bajnok kenus, illetve Kállai Nagy Anitát, aki szintén a mai napig aktív sportoló, valamint bizonyára őt is sok mindenki ismeri, Szabó Tündét, aki a 92-es barcelonai olimpián Egerszegi Krisztina mögött második volt hátúszásban, neki az ikertestvére, tehát velük együttműködtetem az egyesületet, és szerintem nekik is így ahogy most említettem, hogy milyen sportmúltal rendelkeznek, akár ők, akár a családtagjaik, szerintem ez a nagyon sikeres együttműködés lehet.
1: Ugye, hogy beindulnak majd az edzések, terveitek között szerepel majd az, hogy rendszeresen akár olimpiai bajnokok is ellátogassanak, akár egy-egy edzésre, egy-egy foglalkozásra. Van-e már konkrét név, akivel esetleg tudtok így együttműködni, vagy terve van, hogy együttműködtök, vagy ez még egyelőre maradjon homályba?
0: Konkrét nevek vannak, de nem szeretném még őket megnevezni. Ez majd, amikor aktuális lesz és beindul az egyesület, akkor mindenki meg fogja majd tudni.
1: Na hát akkor ezt kíváncsian várjuk. Úszásról beszélgetünk. Nyilván az, hogy ugye a tanúszod elkezdte a működését, illetve az úszod elkezdte a működését Vecsésen, egyre több érdeklődőt fog majd vonzani a jövőben is, és hát említetted, hogy itt azért gyerekekkel is szeretnétek mindenképpen foglalkozni. Milyen módon próbáljátok akár motiválni majd a fiatalokat, illetve mit érdemes tudni, mondjuk, hogyha a szülők hallgatják ezt a beszélgetést, és esetleg gondolkodnak abban, hogy akár a gyermek úszásban próbálja ki magát, vagy akár sportként választja az úszást.
0: Igen.
1: Mi az a korosztály, amikor már érdemes ebben gondolkodni?
0: Hát sok éves tapasztalatok alapján én úgy gondolom, hogy aki betöltötte a negyedik életévét, velük már érdemes megpróbálni a vízhez szoktatást, és akkor utána mindenféleképpen az első két-három alkalom után mi már látjuk, hogy még egy kis időre van a szükség, jöjjenek vissza esetleg mondjuk egy év múlva, vagy már el lehet velük kezdeni a munkát. Talán annyival tudnám dicsérni, hogyha nem fogalmazok rosszul magunkat, hogy mi tényleg én legalábbis 34 éve benne vagyok az úszósportban, jelenleg a Vasasnak vagyok a vezetője, és az úszószövetségnek vagyok a válogatott edzője. Edzőként is már két olimpiát jártam meg, több válogatott versenyzőm van, és vannak olyan versenyzőim is, akik például már felnőtt magyar bajnoki címet tudhatnak maguknak, és 3 éves koruktól én neveltem őket ki az úszásra, tehát én végigjártam minden lépcsőfokát az úszásoktatásnak, illetve a versenyúszásnak, illetve a profi versenyúszásnak. Tehát tudom, hogy milyen lépcsőfokokat kell megugrani. A mai úszásoktatásban tényleg nagyon fontos első körbe, hogy vízbiztossá tegyük a gyereket, utána, hogy megszerettessük velük ezt a sportágat, és hogy utána egy olyan, úgy ösztönözzük őket a továbbiakról, ne fásuljanak bele, tehát hogy szeressék ezt a sportot csinálni. És ez mondjuk nálunk a úszás oktatásban is látszódik, hogy mi nem azt szeretnénk elérni, hogy minél többen jöjjenek, minél kevesebb oktatóval, és csak leadjuk a méterszámot, mert sajnos vannak ilyenek is, hanem mi inkább azért kisebb létszámos csoportokkal, több oktatókkal bemegyünk hozzájuk a vízbe, és hogy minél gyorsabban elérjük a kívánt célt.
1: Na hát most akkor röviden megismerkedtünk már az egyesülettel. Nyilván itt a szeptemberi iskola kezdéssel akkor akár az egyik új sportág lehet Vecsésen, illetve a környező településeken élőknek az úszás, és ebben akkor az Örökség Sportklub, az új egyesület is fog tudni segíteni akár a fiataloknak. Természetesen fogunk beszélgetni még az egyesület indulásáról, viszont hogyha valaki érdeklődne már felőletek, vagy szeretné nyomon követni a híreket veletek kapcsolatban, esetleg, hogy elindul a tényleges úszásoktatás, akkor hol talál meg benneteket, hol tudja nyomon követni a híreket?
0: Igen, értem. Van egy telefonszámunk, amit el is mondanék, a 0620-402-5319-es telefonszámon. Most alakulnak ki a különböző platformjaink, valamint a www.örökségsportklub.hu-n is mindenféle információt hamarosan fel fogunk tölteni a kezdéssel kapcsolatban.
1: Hát remélem, hogy tudtunk segíteni a hallgatóknak. Természetesen, ahogy elindul az egyesület, és vannak már konkrét hírek, információk, akkor egy újabb beszélgetésre visszavárunk, és akkor beszélgetünk a konkrétumokról is. Lőrinci Györggyel beszélgetünk. Köszönöm szépen.
0: Viszontlátásra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

Vagy visszaszerezhetném azt, mondják még ne, hogy még várjak,

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez volt a Sporthétfő a 93.4-en, és a mai adásban tehát Vecsésre látogattunk, és egy új egyesület alakulásáról, illetve annak terveiről beszélgettünk. Jövő héten már labdarúgással fogunk foglalkozni, hiszen hamarosan indul az NB3-as szezon, úgyhogy körbenézzünk majd csapatainknál, hogy hogyan is zajlott a felkészülés, illetve hogyan is készülnek majd az első fordulós mérkőzésekre, mert hogy nagy változások történtek a csapatok házatáján is, sőt, még a csapatok beosztásában is a bajnokságban. Ugye erről beszámoltunk már, hogy a Dunaharaszti visszatért a nyugati csoportba, úgyhogy visszatér a régi, két évvel ezelőtti csoportbeosztáshoz. Na, de majd erről is beszélgetünk, hogy például ők hogyan élik meg, meg az új csapatokról mit érdemes tudni. Ugye jövő héten hétfőn is várlak benneteket 9 órától a Sporthétfővel, most pedig érkezik majd Szluka Brigi, vele folytatódik tovább a délelőtt.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallás.
5: Az útinform tájékoztat bennünket arról, hogy az M0-áson a Péceli, az Ecseri szakaszon és az M4-estől az M1-es autópálya irányában is sokan autóznak. Szakaszos lassulásra kell számítani. Az M31-esen útkarbantartók dolgoznak, az M0-ás felé vezető oldalon a külső sávot zárták le a 2-es és az 1-es kilométer közötti szakaszon.
6: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
7: Nachrichten,
8: Novel,
7: Noticias,
8: Novinky,
7: News,
8: magyarul és érthetően
7: hírek.
6: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi jogkal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberök 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölt a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 26-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
8: A régió leghallgatottabb rádiója.
2: 10 óra múlt 4 perccel a mikrofonnál ismét Szlóka Brigit halljátok, és van egy jó kis napi témánk is, hogy ti Garfieldok vagytok-e és utáljátok-e a hétfő reggelt, de hogy melyik a kedvenc napszakotok. Sokaknak például a péntek délután, ugye, de most ma például melyik a kedvenc napszakotok? A reggel volt, a mostani kis déltáj, a délután, vagy az este lesz, esetleg a hajnal, az éjszaka. Írjátok meg nekünk Facebookon, várjuk a ti reakcióitokat, a ti üzeneteiteket, mi pedig most megyünk tovább, jön a Don't Leave It az otthon hangján.
8: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal,
8: Rádió Dabas
1: az otthon hangja.

0: Hát döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Olai Bolya és a Baby szólt itt az Otthon hangján. 9:30 lesz egy percen belül. Reklámmal megyünk tovább, vagy 10:30, bocsánat, hát már teljesen ez az egy óra kiugrott az életemből. 10:30 lesz tehát, reklámmal megyünk tovább, utána jön Dua Lipa és az Illusion. Menü ajánlóval is érkezem, hiszen egyre közelít az ebéd, és jövök majd egy érdekességgel, ugyanis világszínvonalú magyar fejlesztés született a koraszülött ellátásban. Erről az Infostart írt.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 000 forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2 TF flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Ami szavakkal elmondhatatlan.
7: Értelmet nyer egy dalban.
8: A zene többet ad.
9: Rádió Dabas.
8: Az Otthon hangja.

0: Gemina és Tolvaj Reni közösen a Feel the Fire itt az úton hangján, 7 percen múlt el, 10:30. Mindjárt Álvaro Soler és Topic közösen szóló paráti jön itt az úton hangján, de előbb akkor egy új fejlesztésről számolnék be nektek. Az infostart.hu-n olvashattok róla bővebben. A közlemény szerint a Hunrennstaki és a Semmelweis Egyetem együttműködésében létrejött nemzetközi szinten is kiemelkedő fejlesztés eredményeit a tekintélyes Nature Pediatric Research folyóirat publikálta. Kifejtették, hogy a koraszülött intenzív osztályokon a babák mozgásának és alvási testhelyzetének nyomonkövetése kulcsfontosságú az idegrendszer fejlődésének megítéléséhez és a neurológiai eltérések korai felismeréséhez. A kifejlesztett intelligens kamerarendszer valós időben centiméteres pontossággal elemzi az inkubátorban fekvő újszülöttekről készült videókat, és képes megkülönböztetni a normális mozgásokat a stresszre vagy rendellenességre utaló reakcióktól. A megoldás ráadásul segíti a vizsgálatokat és az ellátást a csecsemők természetes alvás ébrenléti ciklusához igazítani, ami bizonyítottan gyorsíthatja a fejlődésüket és lerövidítheti a kórházi tartózkodásukat, tették hozzá. A technológia mögött álló mély tanulási algoritmusokat hatalmas adatbázison tanították be. A kutatás során 88 koraszülött csecsemő összesen mintegy 8400 órányi videófelvételét elemezték. És így született meg tehát ez a világszínvonalú magyar fejlesztés, amivel segíteni tudják a koraszülött ellátást.
1: Hol vagy?
2: Otthon.
1: Úton.
2: Munkában.
1: Mindenütt veled van.
2: 93.4. Rádió Dabas.

0: The Weekend is a Too Late itt az Otthon hangján, én pedig hozom a friss menü ajánlót.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
4: 93.4.
0: Szóval a szarvasbangó mai ajánlata tejfölös burgonyaleves füstölt csülökkel, az A-menü fokhagymás rántott sertéstájra tarja petrezselymes burgonyával és savanyúsággal, a B-menü girosztál pitával, sült burgonyával, salátával és cacikivel. A vegán menü sárga borsófűzelék pácolt grillezett padlizsánnal, a mentes csőben sült bazsalikomos csirkemel, paradicsommal és sajttal, a desszert pedig sós karamellás sajtorta pohárkrém. Aztán a sári ABC mai ajánlata pedig nyírségi csirke raguleves, az A-menü vaníliás tejbegríz, kérhető kakaósan és fahéjasan, a B-menü egyben sült karaj fokhagyma mártással jázmin rizsdel, a napi ajánlat pedig csirkecomfilé dubari módra jázmin rizssel, vagy mustáros gombás sertés szűztokány burgonya krokettel. Jó étvágyat kívánok már is az ebédhez, jön a Sugarloaf Lotfi Begivel és a Szolátidó.
2: Reklám voltam, viszont hallásra. Neked

0: Rádió Dobos az otthon hangja, Nickelback és a Faraway szólt itt a 93.4-en, van még 6 percünk 11 óráig, és itt van velem Kis György Krisztián, aki ismét át fogja tőlem venni majd a mikrofont, mert ővé a délutáni műszak. Szerbusz!
1: Szia! Köszöntöm ismét a hallgatókat!
0: Na, van egy nagyon jó kis témánk a mai napra.
1: Így van, azt találtam ki a mai napra, hogy ugye általában a hétfői napkezdés az szerintem senkinek nem a legkedvesebb időszaka.
0: Főleg Garfieldnak.
1: Főleg Garfieldnak, így van, aki nem szereti, és leginkább a hétfőt szokták, hogyha így meg kell nevezni, a inkább olyan időszaknak nevezni, amit nem kedvelnek, ugye akár munka miatt, akár iskola miatt, de ugye most az iskola az annyira nem releváns így a nyári szünet közepén, vagy a közepe felé közeledve. Viszont amit ugye sokan várnak, az viszont a péntek délután, ugye a hétvége előtt, úgyhogy igazából nem is itt a napokkal fogunk foglalkozni a mai napon a posztunkban, a kérdésünkben, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy nektek mi a kedvenc napszakotok, a reggel, délelőtt, délután, este vagy az éjszaka.
0: Neked melyik a kedvenced? Vagy...
1: Hát talán a délután, mondjuk. Uh-huh. Akkor úgy aktívabb is vagyok már. A reggelt azt annyira én sem szeretem, hogyha így a tevékenységeket nézem, akkor vagy a délután, vagy az esti időszak az, amikor, ha mondjuk dolgozni, akkor inkább dolgozok tovább este, mint hogy a reggel korán kelljen felkelni.
0: Egyébként ebben van valami, bár néha, amikor sikerül így igazán korán felkelni, és mondjuk valami értelmes dolgot is tudok csinálni, tehát, hogy ilyen tényleg friss vagyok, és minden jó, például ki tudok menni a kertbe reggel, akkor viszont tök jó érzés felkelni korán, hogy igenis csináltam valamit, de vannak ezek a reggelek, amikor csak úgy 20 percig iszom a kávémat, mert egyszerűen nem tudok készhez térni, és nincs kedvem ahhoz se, hogy bármi, tehát hogy kinyissam a szemem. Úgyhogy nekem például ez ilyen változó. Én nagyon szeretem például az estéket, amikor még nincs sötét, de már annyira világos nincs, tehát ezt a kettő közti
1: szürkület,
0: igen, bár olyankor tök rosszul látok, de mondjuk szeretem szeretem ezeket az esti, kora esti órákat.
1: Na hát erre vagyunk akkor kíváncsiak, hogy ti melyik napszakot szeretitek, és akkor azt is mondjátok meg, illetve írjátok le nekünk a kommentben a hozzászólásba, hogy miért is szeretitek azt a napszakot, és akkor délután majd ezek között is szemezgetek.
0: Így van, én pedig köszönöm szépen, hogy eddig itt voltatok velem, és én pedig átadom akkor a szót Kis György Krisztiánnak, úgyhogy legyen szép napotok, most reklám lesz.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
5: Minden, ami vas.
2: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Órástól a medencébe? Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
7: Telefonszám 29-361-776.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Egy perc múlva lesz 11 óra, úgyhogy már is itt vagyok a közlekedési információkkal, és amit el tudok nektek mondani az élőkép alapján, hogy jelenleg vételkörzetünkben különösebb fennakadás nem nehezíti az úton lévők útját. Talán ami érinthet benneteket, hogyha 18. kerületben autóztok a Vasút utcában, akkor itt van egy kicsit erősebb forgalom, máshol tökéletes a közlekedés.
2: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
4: Csak nem 320 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. Fokozódik az aszály, továbbra sem várható országos nagy eső. Folytatódik a kellemesen meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
7: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
9: Magyarul és érthetően hírek.
4: Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava azt írja, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Reagált a gyermekkórháza megdöbbentő szifilisz adatokra. Tavaly 2467 szifiliszes megbetegedést, 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek. A vele született fertőzések közül 19 esetben méhen belül halt meg a magzat, 7 esetben újszülöttként. Idén sem jobb a helyzet, sőt, a Helyinfál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, a szifiliszes gyermekek közül a legfiatalabb 2 éves volt, ez az eset viselte meg a legjobban a szakembereket. Hegedű Zsolt miniszter harcot hirdetett a járvány ellen, törvénymódosítást javasolt. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabó csapostjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A nyári esték sokak számára már-már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg a szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutára 26-33 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a naposabb idő, napközben 28-34 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
7: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
9: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: 11 óra múlt 3 perccel, folytatódik tovább a délelőtt itt a 93.4-en. A stúdióban már Kis György, Krisztián és egészen este 6 óráig rádiózhatunk ma is együtt. Elsőként a déli vábban, amit el is kezdünk, méghozzá Taylor Swift slágerével. Ez lesz a The Fate of Ophelia című felvétel. Utána pedig hamarosan érkezik Moldován Ági is, aki hozza a legfrissebb híreket a vételkörzetből. Jó rádiózást!
9: A 70-es,
7: a 80-as,
9: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
7: 93.4 Rádió Dabas,
9: az otthon hangja.
10: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
7: Ophelia. 93.4 Rádió.

Ez csak félélek, minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben bén léle, van itt bent és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
6: Kérd egyedi ajánlatainkat,
5: írja a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Tessék,
9: itt a reklám.
10: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
11: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
12: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
11: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
12: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
11: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
12: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
13: Ne várjon a csodára! Legyen Ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670-703-0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
4: 93.4
3: Rádió Dabas.
14: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van! Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
15: Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
16: Folyamatosan egyeztetnek a polgármesterek az országgyűlési képviselőkkel. Hamarosan megkezdődik a Nagykőrösi út újabb szakaszának felújítása Gyálon. Nyári hétfővel indul a hét.
4: Hírmondó.
3: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
3: Első kézből.
4: Első kézből.
16: Köszöntöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. A szolidaritási hozzájárulás átgondolása és az előregedett úthálózatok felújítása lenne a legfontosabb intézkedés Répás József szerint, amit az önkormányzatokkal kapcsolatban léphetne a kormány. Kiskunlacháza polgármestere annak kapcsán említette ezeket, hogy egyeztetett dr. Bilicsit Zita országgyűlési képviselővel. A tárgyaláson elhangzott a forráshiány, valamint a gyermekintézmények bővítésének igénye.
17: Találkoztunk természetesen több alkalommal, és elmondtuk nagy vonalakban a várost leginkább foglalkoztató problémákat, ami igazából nagyon sok településen hasonló, itt elsőlegesen a pénzügyi forrásoknak a szűkösségen ment olyan, illetve a feladatok és hatásköröknek az újragondolása. Elvileg a kormány dolgozik azon, hogy a korábban elvett hatásköröket és jogköröket visszaadják az önkormányzatoknak, és kíváncsian várom, hogy konkrét melyekről lesz szó, és milyen mértékben, milyen módon. Természetesen a többlet feladat az többet forrást is igényel, tehát ezt a kormánynak a biztosítania kell. Hát a legfontosabb most az lenne, hogy a szolidaritási adó, mint olyan, az tényleg minél hamarabb újra gondolásra kerüljön, vagy megszüntetésre, illetve a súlyadó kérdése is ott felvetődött, hogy azt is nézően jól lenne, hogyha visszaadnák az önkormányzatoknak. De a legfontosabb dolog az, hogy mindenhol az utálozatoknak az előregedése, tehát vagy utakaszfaltozása, régi utaknak a karbantartása, felújítása, tehát ez ami legégetőbb és a lakosságot leginkább foglalkoztató kérdés. Sok feladatát kellene egy új óvodát is építenünk, a bölcsödénket kellene bővíteni, tehát nagyon sok intézményi fejlesztés is van, ami sajnos pénzügyi forrás hiánnyal most még áll.
16: Hamarosan megkezdődik a 18. kerületi Nagykörösi út újabb szakaszának felújítása, amely a Gyál és Budapest között közlekedők számára is változásokat jelent. A munkálatok várhatóan július 23-án indulnak az Eke utca és a Szálfa utca közötti szakaszon. A Budapest közút tájékoztatása szerint a kivitelezés mintegy 35 napig tart majd. A felújítás ideje alatt forgalomkorlátozásokra, buszterelésekre és hosszabb menetidőre is számítani kell. A munkálatok első két ütemében a belváros felől Gyál irányába vezető útpályát újítják fel, ezért az érintett szakaszon csak Gyál felé lehet majd haladni. A harmadik ütemben a másik Gyál felől a főváros irányába tartó sáv felújítása következik. A változások a közösségi közlekedést is érintik. Az 54-es, 55-ös, 84-e, 89-e, 255-e, 294-e, 994-es és 994-B jelzésű autóbuszok a belváros felé vezető irányban terelt útvonalon, a Vasút utcán közlekednek majd az Eke utca és a Szálfa utca között. A beruházás során 907 méter hosszan, összesen mintegy 4688 négyzetméteren újul meg az útpálya. A fejlesztés részeként új burkolati jeleket festenek fel, javítják a közműszerelvényeket, valamint korszerűsítik a járdák, kapubejárók, egyes buszmegállók és vízelvezető elemek egy részét is.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
9: Lelátó extra.
18: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A tavalyihoz képest egyel, a két évvel korábbihoz viszonyítva pedig két csapattal több, azaz 12 együttes várhatta Pest vármegyéből a MOL Magyar Kupa 2026-2027-es kiírásának sorsolását. A rajthoz állók között találjuk az idei Pest vármegyei kupagyőztes Fémalk Dunavarsányt, döntős ellenfelét, a Vácot, továbbá az Albidok Kartel, a Ceglédi Vasutas, a Felsőpakony Hungarec és a Filis csapatát is, amelyek mindannyian a vármegyei ágról kvalifikálták magukat az országos főtáblára. Rajtuk kívül hatan a Budaörs, a Dunaharaszti, az Ért a Gödöllő, a Meton FC Dabas és a Monor MB3-as részvevőként várták az első forduló sorsolását, amelyet földrajzi szempontok figyelembevételével négy csoportot kialakítva a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága csütörtök délelőtt elkészített. Az első játéknapon összesen 143 csapatár rajthoz és 71 mérkőzésre kerül sor, az Algyő erőnyerő egyetlen Pest vármegyei párharc jött létre, ezen a Ceglédi Vasutas a háromszoros Pest vármegyei kupagyőztes Gödöllőt látja majd vendégül. A Pest vármegyei érintettségű mérkőzések programja az első fordulóban Fémalk Dunavarsány, Sándor Falva, Kalocsa, Felsőpakony Hungarec, Pilis, BKV Előre, Törökszent Miklós, Dunaharaszti, Makó, Meton FC Dabas, illetve Jamina Békés Csaba, Monor. A hivatalos játéknapok augusztus 1-e és 2-a, azaz szombat és vasárnap. A második forduló mérkőzéseit augusztus 22-én és 23-án rendezik majd.
16: Ma sok napsütésig érkezik a gomoly felhőképződés mellett. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délután 26-33 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
19: 93.4 Rádió Davas.

Rádió Dobos az otthon hangja, 8 perc múlva lesz dél, és a déli bábban, a délelőtt zárásaként érkezik hamarosan a varázslatos Lady Gaga, de elsőként egy hazai formáció, a Random Trip érkezik ez a zene.

Másodperceken belül dél van, de még annyi időnk van, hogy kitekintsünk az utakra, és megnézzük, hogy aktuálisan mi a tényállás. Nos, az Útinform tájékoztat bennünket arról, hogy az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében terelést kezdtek el bontani. Emiatt a 87-es kilométernél csak a leállósáv járható. A torlódás, amit kialakult, az már több mint 3 kilométeres, és fontos információ lehet, hogy a Duna alacsony vízállása miatt több menetrend szerinti kereskedelmi hajójárat közlekedésen módosult. Július 13 és 19 között a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Hoppon, Visegrád-Esztergom, az esztergomi sétahajó, illetve a sárnas hajók nem közlekednek. A budapesti hajójáratok változatlanul üzemelnek, viszont indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális menetrendről a Mahart oldaláin, ha esetleg hajós kirándulást tervezhetek volna a következő napokban.

0: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi jogkal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kék szalagútvonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A Zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 26-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Már is folytatódik tovább a Déli Bábit a 93.4-en a hírek után. Bele is kezdünk a nap második felébe, hiszen 4 perccel már el is múlt dél. Így hát jó étvágyat kívánok az ebédhez. Az ebéd mellé remek felvételekkel készültem, rögtön érkezik elsőként majd Eva Max, itt lesz majd Rihanna is, a hazaiak közül a Well Hello, na meg a Margaret Island, és hozom majd a csillagok üzenetét, emiatt is érdemes velünk tartani.
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas,
1: az otthon hangja. Déli Báb.
2: Déli Báb. A feje tetejére állt világ.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

Az egykori Margaret Island valahol című dala szólt itt a Délibába 93.4-en, és hamarosan egy filmsorozat betétdala következik majd. Pásztor Anna és Knoll Gabi fogja előadni itt a Délibába folytatásában, de most már is itt van Robin Schulz.

0: végtelen.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
4: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
2: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
4: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
2: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
4: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
2: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
5: 93.4
6: Rádiódabas.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
1: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
8: Telefonszám 29 361 776.
9: Reklám voltam, viszont hallásra. Néli Bár.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A csillagok üzenetével megyünk már is tovább, jönjenek a kosok. Ma könnyen felkaphatod a vízet egy váratlan helyzet miatt, nem érdemes az első indulatból reagálni, mert estére már egészen másként látod majd az egészet. A közelgő újhold friss lendületet ad, és segít tiszta lappal indulni. A Vénusz az uralkodó bolygója a bikának, feszült fényszög miatt ma érzékenyebben reagálhatsz a megszokottnál. Valaki meglepő húzásra kizökkenthet, de nem tart sokáig ez az állapot. Az újhold energiája már most azt üzeni, hogy jó változások készülnek. Váratlan fordulatok színesíthetik a hétfőt, ezért jól jön egy kis rugalmasság, ha nem ragaszkodsz görcsösen az eredeti terveidhez, még kellemes meglepetés is érhet, közben egy új ötlet lassan kezd körvonalazódni benned. Ma valaki könnyen próbára teheti a rák türelmét, nem kell minden apróságot a szívedre venni, mert a feszültség gyorsabban elmúlik, mint gondolnád. Az újhold közelettével egyre bizakodóbban tekinthetsz a következő napokra. Nem minden alakul a tervei szerint az oroszlánnak, de ettől még nem is kell lemondani a céljairól. Egy kis alkalmazkodással most sokkal többre mehetsz, mint a makacs ragaszkodással az elképzeléseidhez. Hamarosan új lehetőség nyílik előtted, és ennek előszelét már érezheted. A Vénusz a szűz jegyében jár, ezért különösen érzékenyen érinthet egy váratlan helyzet vagy kritika. Adj időt magadnak, mielőtt levonod a következtetéseket. Az újhold hamarosan segít rendezni mindazt, ami most még bizonytalannak tűnik. A mérleg uralkodó bolygója, a Vénusz ma nem könnyíti meg a dolgokat. Egy kapcsolatodban könnyen kialakulhat kisebb félreértés, de egy őszinte beszélgetés sokat javíthat a helyzeten. Már érezhető, hogy valami új készülődik, ami nagyon jó fejleményeket hozhat neked. A hétfő hozhat néhány váratlan fordulatot a Skorpiónak, de ezekből végül még profitálhatsz is. Ne akarj mindent irányítani, mert most a rugalmasság a legnagyobb erősséged. A közelgő újhold friss motivációt ad, egy régi célot hoz. Ma könnyen változhatnak a programok a nyilasnál, ezért érdemes lazábban kezelni az időbeosztást. Valaki meglepő ötlettel állhat elő, ami elsőre szokatlannak tűnik, később viszont hasznosnak bizonyul. A következő napok új lendületet hoznak. A kiszámíthatóság most háttérbe szorulhat a baknál, és ez eleinte nem esik jól. Ha elfogadod, hogy néhány dolgot nem tudsz befolyásolni, sokkal nyugodtabban telik a mai napod. Az újhold energiája már most segít hosszabb távon gondolkodni. Váratlan helyzetekhez általában jól alkalmazkodik a vízöntő, és ma is ez lesz a legnagyobb előnyöd. Egy kisebb vita helyett inkább keresd a közös megoldást, már körvonalazódik előtted egy új lehetőség, amely a következő napokban még ígéretesebbé válik. És érzelmileg hullámzó lehet ez a hétfő, ezért különösen fontos, hogy ne hozzon elhamarkodott döntéseket a halak. Egy kis türelem most sok félreértést megelőzhet, a közelgő újhold pedig friss reményt és új irányt mutat egy számodra fontos ügyben.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Will Serker. Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: I am a tongueless man. Don't try to train.

0: Már is közlekedünk, hiszen pontosan 13 óra van, jönnek a friss hírek, de előtte még az Útinform tájékoztatóját hozom nektek. Történt egy súlyos baleset az M5-ös autópályán, Kiskunfélegyháza és Kecskemét között több kamion és egy tehergépkocsi ütközött össze. A Budapest felé vezető oldalon a 93-as kilométernél a forgalmat megállították, a baleseti helyszínen és előtt a 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség kitereli a forgalmat. És szintén az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében terelést is bontanak. Itt a 87-es kilométernél csak a leállósáv járató, ez is torlódást okoz több mint 5 kilométeren.
1: Az Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, German Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északenként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutára 26-33 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a naposabb idő, napközben 28-34 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Folytatódik tovább a délután itt a 93.4-en, ez még mindig a Déli Báb, és Ed Sheeran Sapphire című felvétele fogja elindítani a következő órát. És ne felejtsetek, a Rádió Davas Facebook oldalán van ma is egy napi kérdésünk, méghozzá arra vagyunk ki kíváncsiak, hogy nektek melyik a kedvenc napszakotok. Na és miért? Hamarosan megnézzük majd, hogy milyen hozzászólások érkeztek, de most zenéljünk.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
2: Déli Báb.

0: zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

Rádió Rabas. Híd a dalok birodalmában.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

Rádió Dabas az otthon hangja. Megyünk tovább egy hazai csapattal, akiknek az aktív évei 1995 és 2001 közé tehetők, ők nem más, mint az Emergency House. Pár napja jött ugye a hír, hogy újra összeállt a csapat, ismét aktívan fognak tevékenykedni. Meg is volt már az első koncertjük a Budapest Parkban, úgyhogy most meg is idézzük az egyik legnagyobb slágerüket, ez legalább Sex, ez már az Emergency House-tól.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, ő volt Emily Sunday a 93.4-en, a folytatásban pedig már is érkezik.
1: Városi legendák,
2: vagy elképesztő tények,
1: a tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
0: Nincs annál bosszantóbb, mint amikor friss uborkát vágunk a salátához, szendvicshez vagy kovászos uborkának, és az első falat kellemetlenül keserű. A jó hír az, hogy nem kell rögtön kidobni az egészet. Néhány egyszerű praktikával sok esetben jelentősen enyhíthető a keserű íz. Az uborka keserű ízét egy természetes vegyület, a cucubikatik felelős. Ez főként akkor halmozódhat fel a növényben, ha stressz éri, például nagy hőség, asszály, rendszertelen öntözés vagy más kedvezőtlen növekedési körülmény. Az uborka keserű ízét tehát már tudjuk, hogy mi okozza, és azt is tudhatjuk, hogy előfordulhat az is, hogy teljesen frissnek és egészségesnek tűnő uborka is keserű lesz. A keserű íz leggyakrabban a szár melletti részen érezhető erősen, ezért érdemes ott kezdeni a mentést. Na de hogyan is tegyük mindezt? Vágjunk le körülbelül 2-3 cm-t az uborka szár felüli végéből, majd a levágott darabokkal, körkörös mozdulatokkal dörzsöljük meg az uborka vágott felületét nagyjából 10 másodpercig. Dörzsölés közben fehér, habos lé jelenhet meg a vágási felületen, ez tartalmazza a keserű íz tartalmazó vegyületeket. Ha elkészültünk, akkor öblítsük le az uborkát folyóvíz alatt, ezután pedig folytathatjuk az előkészítést. A keserűség gyakran a héjhoz és a szár közeli részhez kötődik, ezért érdemes az uborkát a virágos végétől a szár felé haladva hámozni, így kisebb eséllyel húzzuk végig a keserűbb részeket az egész uborkán, és hogyha az uborka nagyon keserű, a szár melletti részből érdemes nagyobb darabot levágni, vagy a héját vastagabban eltávolítani. Ha salátát készítünk az uborkából, akkor szeletelés után enyhén sózzuk meg, és hagyjuk állni nagyjából negyed órát. A só ugyanis kivonja a felesleges vizet, és ezzel együtt a keserű íz is enyhülni fog. 15 perc után szükség esetén óvatosan nyomkodjuk ki az uborkát, öntsük ki a kiengedett levet, majd adjuk hozzá a többi hozzávalót, így a saláta kevésbé lesz vízes, az uborka íze pedig kellemesebb lehet. Ha az uborka csak enyhén keserű, ezek a módszerek sokat javíthatnak rajta, ha viszont kifejezetten erős, kellemetlen keserű íze van, jobb nem elfogyasztani.
2: A 93.4-en folytató

0: Az óra végéhez értünk, egy gyors közlekedési info a hírek előtt. Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. Három kamion és egy teherautó ütközött össze. A 93-as kilométernél a Budapest felé tartó oldal forgalmát megállították. A 102-es jelű kilométernél, Kunsztállás csomópontnál a rendőrség kitereli a járműveket a pályáról. Visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét délcsomópontban lehet az 54-es főútról, a torlódás már több mint 10 kilométeres. Mindenképpen megnövekedett menetidővel számoljanak az arra közlekedők.
1: Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata, már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata, erről a sportért felelős belügyminiszter számolt be, miután 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott. Pósvai Gábor hangsúlyozta, a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladatnak tekinti a kormány a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkben az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Teljes ögű tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. Több kategóriában értékelték a strandokat, így a Fonyódi Panoráma, az Alsóőrsi Községi Strand és a Balatongyöröki is díjat kapott. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország észak-keleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-észak-nyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: A délibe utolsó óráját kezdjük meg, közérdekű információkkal, illetve ági híreivel is érkezünk az órába, na meg remek muzsikákkal, amiket már is megkezdünk.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információ.
2: A Rádió Dabas közérdekű információit hallod itt a 93.4-en. Péntek este ismét megtelik élettel a Béla Gödör Park Újhartyánon. Július 17-én egy igazán lendületes koncerttel várnak mindenkit. 21 órától Pifu lép majd a színpadra, a hangulatot pedig már 20-30-kor Mátke alapozza meg. Ha szereted a pörgő zenét, a nyári esti koncerteket és a jó társaságot, akkor itt a helyed. Hozd magaddal a családodat, a barátaidat és tölts együtt egy felejtetetlen estét Újhartyán egyik legkedveltebb közösségi helyszínén. És a folytatásban jöjjön még egy program, méghozzá falumoziról fog szólni, ami július 18-án lesz az Inácsi focipályán. A vetítés 19 órakor kezdődik a Trollok című mesével, majd 21 órától a Mamma Mia-t láthatja a közönség, 23 órától pedig a futballvilágbajnokság bronzmeccsét nézhetik meg az érdeklődők, a program ingyenes.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallott.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Skoda.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
7: Telefonszám 29-361-776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Egyeztető fórumot tartottak Dabas és térségének vízgazdálkodásáról. Az áramingadozások okát keresik Tatár-Szentgyörgyön. Pár napig maradnak a 33-34 fokos csúcsok.
9: Hírmondó.
10: Rólunk szól.
9: Régiónk hírei.
10: Első kézből.
9: Első kézből.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Egyeztető fórumot tartottak Dabas és térségének vízgazdálkodásáról. A Dabasi Túr János természetvédelmi terület különleges természeti értékeket képvisel. Változatos fajösszetételű gyeptársulásai és láperdei országos szinten is ritkosságnak számítanak. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre komolyabb kihívást jelent a terület kiszáradása, amely az élőhelyek fokozatos átalakulásához vezet. A korábban a víz által meghatározott tájban az emberi beavatkozások és a klímaváltozás hatására egyre ritkábbá és kisebb kiterjedésűvé váltak az időszakos felszíni vizek. Ennek következtében a láperdőkben és lápréteken visszaszorulnak a nedves élőhelyekhez kötődő növény és állatfajok. A problémák feltárása és a lehetséges megoldások keresése érdekében egyeztető fórumot tartottak Dabas és térségének vízgazdálkodási kérdéseiről. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatójának Mészáros Lászlónak a kezdeményezésére, valamint Hende Máté országgyűlési képviselő támogatásával megrendezett találkozón részt vett a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság, a Pilisi Parkerdő ZRT, Dabasváros Önkormányzata, valamint a Dabasi Természetvédelmi és Vízőrző Egyesület. A fórum célja az volt, hogy az állami, önkormányzati, szakmai és civil szereplők közösen tekintsék át az Észak-Homokhátsági térség vízgazdálkodási kihívásait, összehangolják a feladatokat, valamint megvizsgálják a hosszú távon is fenntartható megoldási lehetőségeket. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a térség vízkészleteinek megőrzése és megfelelő kezelése csak széleskörű összefogással és folyamatos szakmai együttműködéssel valósulhat meg. Ennek érdekében a jövőben rendszeres egyeztetéseket tartanak, és szakmai alapokon nyugvó együttműködést alakítanak ki. A területen tapasztalható változások arra figyelmeztetnek, hogy a természet egyensúlya rendkívül sérülékeny, ezért a megőrzéshez szükség van a szakmai szereplők, a döntéshozók és a helyi közösség közös fellépésére. A településen tapasztalható áramingadozások miatt ismét egyeztetésre került sor az NVM áramszolgáltató területi képviselőivel Tatár-Szentgyörgyön. Bár az elmúlt fél évben csökkent a hibák száma, az időszakosan jelentkező problémák továbbra is indokolják a folyamatos együttműködést. A szolgáltató tájékoztatása szerint az üzemzavarok hátterében több esetben a vezetékekhez érő növényzet áll. A probléma kezelése érdekében gajazási munkálatokat végeznek. A település belterületi részein már megtörtént a beavatkozás, jelenleg a külterületi szakaszokon folynak a munkák. A vezetékek környezetében elburjánzó növényzet nem csak Tatár-Szentgyörgyön jelent problémát, hanem számos településen gondot okoz. Gyakori eset, hogy az ingatlanok elé ültetett fák, bokrok idővel elérik a légvezetékeket, ami üzemzavarokhoz és áramkimaradásokhoz vezethet. Az ingatlanok előtti növényzet megfelelő karbantartása és visszavágása azonban minden ingatlan tulajdonos felelőssége.
9: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
10: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
9: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
10: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Elkészült az NB3-as csoportok 2026-27-es idényének beosztása, így az is kiderült, hogy kik lesznek az FC Dabas, illetve a Monor ellenfelei a következő szezonban. A tájékoztató alapján kiderült, hogy biztos találkoznak majd a Békés Csaba 1912, a BKV, a CSC Sportért Kft-vel. Továbbá ott van a listán az SMPK, a Gyulai Termár FC-je, a Hódmezővásárhely, a Budapest Honvéd második csapata, a Sándorfalvi SKA, a Szeged 2011 Kft, a Szegedi Vasutas SE, a Szolnok, a TV, az Újpest 2 és a Vasas 2. Ebből a listából kiderült, hogy a Dunaharaszti nem része a délkeleti csoportnak, ismét vándorolnak, méghozzá vissza nyugatra. Az ő ellenfeleik a Siófok, a Budaörs, a Budafok, a Dunaújváros, az Érd, az FTC 2, az Iváncsa, a Kaposvár, a Majos SE, az MTK, a Paks 2, a Pécsi Egyetemi AC, a PMFC, a Sárbogárd, illetve a Szekszárd csapata. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabas.
8: Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi szél megélénkül. Hajnalban 11-21, délután már 28-34 fok várható. A hét közepén a 30 fok feletti maximumok lesznek a jellemzők. Köszönöm a figyelmet!
10: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
9: 93.4 Rádió Dabas.

Rádió Dobas az otthon hangja, ez továbbra is a déli báb, és az utolsó percek vannak már csak hátra, de napi kérdésünk természetesen folyamatosan kint van a Facebook oldalon, úgyhogy lehet hozzászólni. Mai napon ugyanis arra vagyunk kíváncsiak, hogy nektek melyik az a napszak, ami az igazán kedvenc, ez lehet akár a reggeli órák, a délelőtt, a délután, az este, vagy akár az éjszaka, bármelyiket írhatjátok, de hogyha választotok, akkor azt is írjátok meg nekünk, hogy miért pont ezt választottátok. A Manács Színházban már régóta zajlik az Abba című előadás, úgyhogy 600. előadását tartották nem is olyan régen ennek a műnek, és musicalnek, és hát ennek az egyik betétdala érkezik már is a folytatásban, az Abba jó voltából egy nagy klasszikus, az a Take a Chance on Me.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
5: Már hallottál nálunk arról az előző órában, hogy súlyos baleset történt az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. Három kamion és egy teherautó ütközött össze. A 93-as kilométernél a Budapest felé tartó oldal forgalmat megállították. A 102-es kilométernél levő Kunszállás csomópontnál a rendőrség kitereli a járműveket. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es elő Kecskemét délcsomópontnál lehet az 54-es főútról. A torlódás meghaladja a 10 kilométert, így mindenképpen megnövekedett menetidővel számoljanak az arra közlekedők. A baleset mögött bentrekedőtől pedig arra kérik az autósokat, hogy legyenek türelemmel, mert hogy lassan tudják majd csak kiengedni a feltornyosult kocsisort.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
7: Nachrichten,
2: Novel,
7: Noticias,
2: Novinky,
7: News.
2: Magyarul és érthetően
7: hírek.
6: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi jogkal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákosparota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
10: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
9: Rádió Davas, az otthon hangja.
5: Már is folytatódik tovább a délután, de már a hangárral, hiszen elmúlt 3 óra egészen pontosan 4,5 perccel, és hát így a nyár közepén miről is beszélgethetnénk, mint a dinnyéről ebben az órában, mert hogy dinnyét fogunk választani, méghozzá azt is megtudhatod ebben az órában, hogy miért érdemes választani, na nem kopogtatással, hanem hogy esetleg vágott dinnyét vagy egész dinnyét vásároljunk, és hogyan is érdemes a dinnyét tárolni, erről is beszélgetünk majd.
9: A 70-es,
10: a 80-as,
9: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
10: 93.4 Rádió Dabas,
9: az otthon hangja.
10: Hangár.
9: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
10: Csak itt.
9: A 93.4-en.

Rádió Dabasson, az otthon hangja, Camila Cabello zenélt nekünk, ez volt a Liar című felvétel. Lédús, édes és frissítő. A görögdinnye a nyár egyik legkedveltebb gyümölcse, a boltokban azonban egyre gyakrabban találkozhatunk félbevágott, negyedelt vagy akár felkockázott változatokkal is. És bár első pillantásra kényelmes megoldásnak tűnnek, a szakértők szerint érdemes alaposan megfontolni, melyiket választjuk, mert nem csak többe kerülhet, hanem az élelmiszer biztonsági szempontokból is vannak akár kockázatok. A nyári hónapokban sokkal inkább a már félbevágott vagy felvágott görögdinnyét választják, hiszen nem kell hazacipilni a nagy gyümölcsöt, és azonnal fogyasztható. Ez a kényelem azonban gyakran jelentős felárat is jelent, ráadásul a tárolás és a higiéniai szempontok is több odafigyelést igényelnek. A szeletelt vagy dobozba csomagolt görögdinnyéért a vásárlók nem csak a gyümölcsöt fizetik meg, hanem a feldolgozás, a csomagolás, illetve a tárolás költségeit is, emiatt kilogrammonként sokszor lényegesen többe kerül, mint egy egész dinnye. Ha kisebb háztartásban él, de szeretne vagy szeretnél spórolni, általában kedvezőbb megoldás egy kisebb méretű egész görögdinnyét választani, otthon felvágva, megfelelően hűtve, több napig is megőrzi a frissességét, így nem kell minden nap újabb adagot vásárolni. És ha már egész dinnyét vásárolunk, akkor sokan megijednek a görögdinnye oldalán látható sárgás elszíneződéstől, pedig ez általában kifejezetten jó jel. Ez az úgynevezett földfolt, vagyis az a rész, ahol a gyümölcs a talajon feküdt érés közben. Ha a folt krémsárga vagy vajszínű, az arra utal, hogy a dinnye elegendő időt töltött a földön, így nagyobb eséllyel lesz érett és édes. Ha viszont a folt szinte fehér, vagy alig látható, előfordulhat, hogy a gyümölcsöt túl korán szedték le. És sokan nem gondolnak rá, pedig a görögdinnye héja a termesztés során folyamatosan érintkezik a talajjal, emiatt por, szennyeződés és különféle baktériumok is megtapadhatnak rajta. Ha a gyümölcsöt mosás nélkül vágjuk fel, a kés a héjról könnyen a belsejébe juttathatja ezeket a kórokozókat, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy még akkor is alaposan mossuk meg folyóvíz alatt a dinnyét, ha a héját úgysem fogyasztjuk el. Na de az sem mindegy, hogy hogyan vágjuk fel a dinnyét, ezzel jövök vissza hamarosan, de most irány Párizs a Groove House jóvoltából.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen. Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Hangár.
5: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
6: Csak itt.
5: A 93.4-en.

0: country and I'll just write songs for you, babe.
1: Ami szavakkal elmondhatatlan.
2: Értelmet nyer egy dalban.
1: A zene többet ad.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

A Magashegyi Underground felvétele szólt itt a 93.4-en, és néhány perccel ezelőtt már vásároltunk magunknak dinnyét, haza is vittük, megtudtuk, hogy jó alaposan, attól függetlenül, hogy a héját nem fogyasztjuk el, meg kell mosni, hogy a héján lévő különféle szennyeződések, illetve a baktériumok ne kerüljenek be a dinnye húsába. Na de hát a felvágás módja sem csupán esztétikai kérdés. A sérült, összenyomott vagy szabálytalanul vágott gyümölcshús gyorsabban veszít, ugyanis a nedvesség tartalmából romlik az állaga, és egyre gyorsabban érzékenyebb lesz a fényre, illetve a hőre is, például a C-vitamin is gyorsabban lebomolhat benne. És minél kisebb darabra vágjuk a görögdinnyét, annál nagyobb felületen érintkezik a levegővel, és emiatt hamarabb kiszárad, veszít frissességéből, és az íze is romolhat. A görögdinny egyébként akkor őrzi meg legjobban a lédúságát és jellegzetes aromáját, ha csak közvetlenül fogyasztás előtt vágjuk fel. A felvágó gyümölcs húsa a levegővel érintkezve fokozatosan veszít nedvesség tartalmából, állaga puhává válhat, és az íze sem lesz olyan intenzív, emellett a vágási felület könnyebben szennyeződhet baktériumokkal, különösen akkor, ha a dinnyét nem megfelelő hőmérsékleten tárolják. Ha mégis előre szeretnénk felszeletelni, mindig tiszta, fedeles tárolóedénybe tartjuk a hűtőszekrényben. A felvágott gyümölcsök esetében egyébként kiemelten fontos a megfelelő hűtés. A meleg, nedves környezet kedvez ugyanis a baktériumok elszaporodásának, ezért a görögdinnyét nem szabad hosszabb ideig szobahőmérsékleten hagyni. Otthon érdemes tiszta, fedeles tárolóedénybe áttenni és folyamatosan hűtőszekrényben tartani. A megfelelő 4 Celsius fok körüli hőmérsékleten a frissen felvágott görögdinnye általában 3-5 napig őrzi meg jó minőségét. A szupermarketekben gyakran találkozhatunk szorosan foliázott görögdinnyékkel, és bár ez első ránézésre praktikusnak tűnhet, a szakértők szerint nem ez a legjobb megoldás. A görögdinnye több mint 90%-a víz, emellett természetes cukrot is nagy mennyiségben tartalmaz. Ha hosszabb ideig légmentesen lezárt műanyag csomagolásba tároljuk, akkor könnyebben kialakulhat olyan nedves környezet, amely elősegítheti a mikroorganizmusok szaporodását, és amennyiben a hűtési lánc megszakad, ez tovább növelheti az élelmiszer biztonsági kockázatot. A túlszoros csomagolás emellett az íz, illetve az állag romlásához is vezethet. Előfordulhat, hogy egy egész görögdinnye túl nagy lenne a családnak, ilyenkor is érdemes néhány szabályt betartani, például a félbevágott dinnyét csak akkor válasszuk, ha azt folyamatosan hűtve tároljuk, a gyümölcshús legyen élénkszínű, és ne legyen nyálkás, elszíneződött vagy kellemetlen szagú, hazaérve pedig minél előbb vegyük le róla a folyát, helyezzük tiszta edényben, majd pedig így tegyük be a hűtőszekrénybe. És hogyha egyszerre túl sok görögdinnyét vásárolnánk, nem feltétlenül kell hagyni, hogy kárba vesszen. A gyümölcs jól fogyasztható, bár kiolvasztás után már nem marad olyan ropogós, mint frissen. Magas víztartalma miatt az állaga megváltozik, ezért önmagába kevésbé élvezetes, viszont kiváló alapanyag turmixokhoz, smoothiekhoz, házi jégkrémhez, vagy pedig éppen gyümölcs szorbethez. A legjobb eredményt akkor érhetjük el, ha a dinnyét kimagozva, kis kockákra vágva fagyasztjuk le.

0: fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Look up, I'm flying, yeah, I'm free now, see now, society's time, me release now, fuck crazy, I'm finna go see.

0: Közlekedési hírekkel zárjuk ezt az órát. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét, Centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aztán szintén fontos információ lehet, hogy az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és 81-es kilométer között félpályás lezárása kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közmű vezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. A 4-es úton a Vecsés átkelési szakaszán, a 21-es kilométernél pedig gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy pedig félpályás lezárás mellett végzik.
1: Csak nem 320 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. Fokozódik az aszály, továbbra sem várható országos nagy eső. Folytatódik a kellemesen meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava azt írja, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Reagált a gyermekkórháza megdöbbentő szifilisz adatokra. Tavaly 2467 szifiliszes megbetegedést, 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek. A vele született fertőzések közül 19 esetben méhen belül halt meg a magzat, 7 esetben újszülöttként. Idén sem jobb a helyzet, sőt, a Helyimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, a szifiliszes gyermekek közül a legfiatalabb 2 éves volt, ez az eset viselte meg a legjobban a szakembereket. Hegedű Zsolt miniszter harcot hirdetett a járvány ellen, törvénymódosítást javasolt. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabó csapostjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg a szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Ez már a Hangár itt a 93.4-en, méghozzá a második óra, amiben érkezem majd egy recepttel. Besameles rakott karfiolt fogunk ma készíteni, és előtte még azt is megnézzük, hogy milyen idővel folytatódik ez a hét.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas.
2: Az otthon hangja.

A Hangár folytatásában időjárással megyünk tovább, ahogy ígértem az óra elején, megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Kedden a napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekedhet a komoly felhőzet, és elsősorban északon, északkeleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten, északkeleten élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos szélökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 10-18, napközben pedig 28 és 35 fok közé növekszik majd a hőmérséklet. Szerdán sokfelé zavarhatják majd gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos szélökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul majd.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci. Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András. Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele. Mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek. Szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttassa el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: kaját is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: A mai receptünk besameles rakott karfiol, amihez mondom már is, hogy mi szükséges. Egy fej karfiol, egy táskanálnyi só, 10 deka füstölt szalonna, 3 deka vaj, 3 deka liszt, 5 deci tej, bors, szerecsendió és 15 deka sajt. A besameles rakott karfiol elkészítéséhez a karfiolt megtisztítjuk, a külső leveleit eltávolítjuk, majd a rózsáira szedjük, egy nagyobb lábasban vizet forralunk, megsózzuk és a karfiol rózsákat beletesszük. Addig főzzük, amíg éppen csak roppanósak maradnak, ez nagyjából egy 6-8 perc, majd pedig leszűrjük és hagyjuk lecsöpögni. Közben a szalonnát apró kockára vágjuk és egy serpenyőben lassú tűzön zsírjára sütjük, és amikor már szép aranybarna, látszik, hogy pirul, akkor félretesszük. Most elkészítjük ezután a besamelmártást, egy kisebb lábasban megolvasztjuk a vajat, rászoljuk a lisztet, és habverővel folyamatosan keverve világos színű rántást készítünk. Apránként vékony sugárban hozzáadjuk a tejet, közben folyamatosan keverjük, hogy csomómentes legyen, és amikor a besamel mártás besűrűsödik, ízesítjük sóval, frissen őrölt borssal, és egy kevés frissen reszelt szerecsendióval. A besamelt simára dolgozzuk, majd pedig levesszük a tűzről. Ezután egy hőálló tálat vékonyan kivajazunk, leszűrt karfiol felét beleterítjük, megszörjük a pirított szalonna felével, majd leöntjük egy adag besamellel. Erre újabb karfiol réteg kerül, ismét szalonna és végül a maradék besamel. Az egészet elgyengetjük és bőségesen megszórjuk reszelt sajttal. Az előmelegített sütőt 180 fokra állítjuk, és a rakott karfiolt 20-25 percig sütjük, amíg a tetején a sajt aranybarnára sül, és ropogós kére képződik. Elkészült a besemeles rakott karfiol, a sütőből kivéve pár percig pihentetve kell hagyni, és ezután forron tálalva már is fogyaszthatjuk. Jó étvágyat hozzá!
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Közlekedési hírekkel zárjuk ezt az órát. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét-Szentrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aztán szintén fontos információ lehet, hogy az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és 81-es kilométer között félpályás lezárása kell számítani. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közmű vezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. A 4-es úton a Vecsés átkelési szakaszán, a 21-es kilométernél pedig gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszükület vagy pedig félpályás lezárás mellett végzik.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi jogkal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnökválasztással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kék szalagút vonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A Zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is indul egy óra kultúra itt a 93.4-en, hiszen ez már a Kulturkáló, csak Ági híreivel fogjuk majd megszakítani az óra felénél.
4: Az ország szívében,
3: együtt a legjobbakkal,
4: Rádió Davas,
3: az otthon.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Ez a Kulturkáló itt a 93.4-en, és a Néprajzi Múzeumba fogunk ellátogatni, hiszen 2026 nyarán az Azerbajdzsáni Nemzeti Szőnyegmúzeummal együttműködésben mutatják be az Azerbajdzsáni Szőnyegek című vendégkiállítást. A tárlat az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag örökségét és annak kortárs továbbélését tárja a közönség elé. A június 26-áig látogatható kiállítás különleges válogatást mutat be a 17-től a 20. századig történő szőnyegekből, tradicionális textilekből, viseletekből és ékszerekből, valamint kortárs alkotásokból. A tárlat egyik fő kérdése, miként él tovább a hagyományos ornamentika és szimbolika a kortárs művészetben, a történeti szőnyegek mellett megjelenő modern képzőművészeti alkotások új nézőpontból mutatják meg az azerbajdzsáni vizuális kultúra időállottságát és folyamatos megújulását. A látványos installációk és monumentális szőnyegek mellett digitális tartalmak is megjelennek, valamint kortárs művek is gazdagítják az élményt.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Ez továbbra is a Kulturkáló, itt a 93.4-en. 5 évente rendeznek futóművészeti nemzeti szalont, és ezúttal is egy vállaltan személyes válogatást láthatunk az utóbbi évek fotóiból, ahogy pedig rengetegen lépnek fel a művész önkifejezési útjaira, különböző irányokba eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal, így az idén kiválasztott 150-nél több fotográfus is különféle utakon közelíti bevallottan vagy burkolt célját, ami nem más, mint koherensen bemutatni az életműveket, építeni a folyton változó, alakuló világunkban. Rengeteg izgalmas kortárs magyar fotót láthatunk a műcsarnokban, a dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotókon, a riportszerű képeken át a fotó esszékig, a személyre szabott világokat teremtő manipulált képalkotástól az archaikus kézműves technológiákon át a mesterséges intelligenciával készített képekig. Mindezt szeptember 27-ig tudjátok megnézni, tehát a Nemzeti Szalonban, a Dózsa György út 37 szám alatt.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Egyeztető fórumot tartottak Dabas és térségének vízgazdálkodásáról. Az áramingadozások okát keresik Tatár-Szentgyörgyön. Pár napig maradnak a 33-34 fokos csúcsok.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Egyeztető fórumot tartottak Dabas és térségének vízgazdálkodásáról. A Dabasi Túr János természetvédelmi terület különleges természeti értékeket képvisel. Változatos fajösszetételű gyeptársulásai és láperdei országos szinten is ritkosságnak számítanak. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre komolyabb kihívást jelent a terület kiszáradása, amely az élőhelyek fokozatos átalakulásához vezet. A korábban a víz által meghatározott tájban az emberi beavatkozások és a klímaváltozás hatására egyre ritkábbá és kisebb kiterjedésűvé váltak az időszakos felszíni vizek. Ennek következtében a láperdőkben és lápréteken visszaszorulnak a nedves élőhelyekhez kötődő növény és állatfajok. A problémák feltárása és a lehetséges megoldások keresése érdekében egyeztető fórumot tartottak Dabas és térségének vízgazdálkodási kérdéseiről. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatójának Mészáros Lászlónak a kezdeményezésére, valamint Hende Máté országgyűlési képviselő támogatásával megrendezett találkozón részt vett a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság, a Pilisi Parkerdő ZRT, Dabasváros Önkormányzata, valamint a Dabasi Természetvédelmi és Vízőrző Egyesület. A fórum célja az volt, hogy az állami, önkormányzati, szakmai és civil szereplők közösen tekintsék át az Észak-Homokhátsági térség vízgazdálkodási kihívásait, összehangolják a feladatokat, valamint megvizsgálják a hosszú távon is fenntartható megoldási lehetőségeket. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a térség vízkészleteinek megőrzése és megfelelő kezelése csak széleskörű összefogással és folyamatos szakmai együttműködéssel valósulhat meg. Ennek érdekében a jövőben rendszeres egyeztetéseket tartanak, és szakmai alapokon nyugvó együttműködést alakítanak ki. A területen tapasztalható változások arra figyelmeztetnek, hogy a természet egyensúlya rendkívül sérülékeny, ezért a megőrzéshez szükség van a szakmai szereplők, a döntéshozók és a helyi közösség közös fellépésére. A településen tapasztalható áramingadozások miatt ismét egyeztetésre került sor az MVM áramszolgáltató területi képviselőivel Tatár-Szentgyörgyön. Bár az elmúlt fél évben csökkent a hibák száma, az időszakosan jelentkező problémák továbbra is indokolják a folyamatos együttműködést. A szolgáltató tájékoztatása szerint az üzemzavarok hátterében több esetben a vezetékekhez érő növényzet áll. A probléma kezelése érdekében gajazási munkálatokat végeznek. A település belterületi részein már megtörtént a beavatkozás, jelenleg a külterületi szakaszokon folynak a munkák. A vezetékek környezetében elburjánzó növényzet nem csak Tatár-Szentgyörgyön jelent problémát, hanem számos településen gondot okoz. Gyakori eset, hogy az ingatlanok elé ültetett fák, bokrok idővel elérik a légvezetékeket, ami üzemzavarokhoz és áramkimaradásokhoz vezethet. Az ingatlanok előtti növényzet megfelelő karbantartása és visszavágása azonban minden ingatlan tulajdonos felelőssége.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Fantasztikus futás az U20-as magyar bajnokságon, számolt be a Dabasi Atlétikai Klub. Július 11-én és 12-én Szolnokon két versenyzőjük vett részt az U20-as magyar bajnokságon. Farkas Vince László az első napon a 100 méter síkutás előfutamán egy hatalmas egyéni csúcsot ért el, 11,14 másodperccel a második helyet szerezte meg a futamában, és ezzel az idővel bejutott a döntőbe. Itt sikerült megismételni ezt a fantasztikus időt, és a hetedik helyet szerezte meg. A második napon távolugrásban versenyzett, sajnos egy kisebb sérülés hátráltatta, de így is sikerült bejutni a döntőbe, ahol 626 cm-rel a hetedik helyet szerezte meg. Borsos Maja 100 méter síkutásban állt rajthoz, sajnos őt is egy sérülés hátráltatta a felkészülésében, de így is sikerült egy nagy egyéni csúcsot elérnie. 13,3 másodperccel a futamában az ötödik helyet szerezte meg. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északias szél megélénkül. Hajnalban 11-21, délután már 28-34 fok várható. A hét közepén a 30 fok feletti maximumok lesznek a jellemzők. Köszönöm a figyelmet!
5: Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
8: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Reklám.
5: Reklám.
4: Választ te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Kulturkáló folytatásában az esti tévés kínálatból hozok nektek egy filmet, méghozzá a magyar egyről ajánlom a Csodacsatár című 1956-os filmet. Kormányválság fenyeget futbóliában, ha a kedvenc futballcsapat továbbra is folyamatosan kikap és nem lesz kiugró eredménye, az államelnök kiosztja a feladatokat, megbízza Duka tengernagyot, hogy kerül, amibe kerül, szerezze meg a Svájcban játszó magyar csapat csodacsatárát. Duka feláldozza magát és elmegy Svájcba, ahol megvásárol egy csodacsatárnak hit magyart. Keleti Márton rendezte a filmet, Pongrácz Imre, Feleki Kamil, Ungvári László, Mányai Lajos, Kismanyi és Sinkovics Imre látható a filmben. Itt nálunk pedig a folytatásban a térségi napló adását hallhatod majd este 7-kor, illetve holnap reggel 5 órától, 6 órától pedig már a TikTokban várunk ismét téged. Ébredj velünk holnap is, én köszönöm a mai figyelmet, az elmúlt órákban Kis György Krisztiánt hallottad, további szép estét!

0: legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Az államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a Vasút Társaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójába.
5: Simply the best, simply the best, simply the best, simply the best.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata, már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata. Erről a sportért felelős belügyminiszter számolt be, miután 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott. Pósvai Gábor hangsúlyozta, a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladatnak tekinti a kormány a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőola és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkben az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Teljes ögű tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. Több kategóriában értékelték a strandokat, így a Fonyódi Panoráma, az Alsóőrsi Községi Strand és a Balatongyöröki is díjat kapott. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
2: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dobos magazin műsora. Mai adásunkban itt lesz két sport tehetség, az egyik Bábel Jázmin, aki 2026-ban ismét elnyerte a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet. A másik Gecser Eszter, aki 2026-ban megkapta Dobos városától az év edzője díjat. Adásunk elején azonban felidézünk egy beszélgetést, amely Ördögné Suhajda Klaudia pszichológussal zajlott. A téma a kütyű használat, amely szerintem nagyon sok családnak feladja a leckét, így a nyári szünetben. Itt jegyezném meg, hogy a napokban került a mozik kínálatába a Toy Story legújabb része, amely ugyancsak ezt a témát dolgozza fel, egészen jól, szóval érdemes lehet rá beülni, és utána beszélgetni egy kicsit róla. Ehhez szeretnénk egy kis szakértői hátteret nyújtani, úgyhogy érdemes ma is velünk tartani.

0: Érettségi napló a 93.4-en.
1: A Toy Story filmeknek sokáig volt egy különös képességük. Úgy tudtak generációs élménnyé válni, hogy közben szépen, érzelmesen és néha viccesen tudtak a generációk felnövéséről, életszakaszok elmúlásáról szólni. Az első rész bemutatta, hogy milyen féltékenynek lenni gyermekként. A második az elmúlástól rettegett, a harmadik a felnövéstől búcsúzott, a negyedik végül megpróbálta elengedni saját magát is. A sorozat ötödik része leginkább azért érdekes, mert a készítők ezúttal nem egyszerűen a játékokról akarnak mesélni, hanem arról, hogy a játékok lassan elveszítik a helyüket a világban. A Toy Story 5 most azt a kérdést teszi fel, amitől minden szülő és minden 30-as, 40-es néző egyszerre kezd szorongani. Mi marad meg a gyermekkorból egy olyan világban, ahol már a játékok is algoritmusokkal versenyeznek? Így ír a Telex After a filmről, amely kapcsán úgy éreztem, hogy újra fel kell idéznünk azt a beszélgetést, amelyet Ördögnés Vajda Klaudia pszichológussal készítettünk. Már is kiderül, hogy miért gondoltam ezt.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Ördögnés Vajda Klaudia, pszichológus. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: A szakmai oldaladon feltűnt egy poszt, és azért gondoltam, hogy hát itt az ideje, hogy beszélgessünk egy picit itt az otthon hangján arról, hogy hogyan is vannak a gyerekeink, mit tudunk tenni a szellemi, lelki, mentális egészségük, állapotuk megőrzése érdekében, és egyáltalán mi az, ami most a világban körülöttük zajlik, mert talán ők sem értik, mi meg pláne nem értjük. Szóval, hogy vannak a gyerekeink?
3: Nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit lehet válaszolni erre a kérdésre, hogy is vannak a gyerekek. Én őszinte aggodalommal vagyok most egyébként jelen így a szakmai életben, hogy heti szinten tapasztalom azt, hogy a gyerekek különféle, hát egyáltalán nem nekik való tartalmakról mesélnek, és így elhitattal beszélnek ezekről a dolgokról. És őszinte érdeklődés van bennem, hogy jutottunk ide, vagy hogy mi van a szülők fejében vajon ezzel kapcsolatban, mert én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy a szülők is áldozatai talán ennek az egésznek. Sokszor lehet azt hallani, hogyha nem látja, vagy nem játszik éppen a gyerek az adott játékkal, akkor nem tud bekapcsolódni a beszélgetésekben az osztályában, és kiközösítik, és hátrányt szenved. És hogy ennek a kiküszöbölése érdekében szeretnék a szülők hát így megadni a kapcsolódásnak a lehetőségét, és nem tudom, hogy hol van a nulladik pont. Tehát, hogy hol kezdődött ez az egész, hogy hol tudunk ennek így valahogy véget vetni, ennek az ördögi körnek, hiszen így újra és újra bele fog csúszni mindenki.
1: Mit tapasztalsz egyébként? Ugye leginkább a kütyük, amik jelen vannak a gyerekeink életébe, amikor kamaszok, már nagyon nem tudunk mit tenni ellene, tehát ezt ideje korán kellene elkezdenünk, vagy ideje későn kellene bevezetnünk az ő életükbe. Hogy állunk most ezen a fronton, mikor találkoznak a képernyővel, mikor kerül az a mobil a kis hátizsákjukba, vagy mikor kellene, vagy egyáltalán kellene, hogy belekerüljön a mobil a hátizsákjukba?
3: Hát jelenleg az a tapasztalat, hogy már az alsós évfolyamon is, elsőben nem is, de másodikban már biztosan megjelennek az okostelefonok, de nem csak a telefonok, hanem a különböző játékhoz szükséges eszközök, PS és Xbox, vagy tabletek. Tehát, hogy nagyon sok olyan gyerek van, aki már saját eszközzel rendelkezik, tehát nem a szülő adja oda a sajátját, és arra letölt valamilyen játékot, hanem saját eszközzel rendelkeznek a gyerekek. Az a tapasztalat egyébként, hogy nyilván ezt nagyon nehéz ellenőrizni, és hát ezt így nem is szokták általában, tehát a gyerekek beszámolói szerint sokszor van, hogy fürdés közben használják ezeket a telefonokat, és Netflixet használnak rajta, szóval, hogy így határa csillagosség, és bármihez hozzáférhetnek gyakorlatilag. Igazából több szakember is hasonló állásponton van ezzel kapcsolatban, és hát a legideálisabb az az lenne, hogyha így az általános iskolában ezt így megpróbálnánk hát így mellőzni ezeket a saját eszközöket. Én azt gondolom, hogy ha ezt az általános iskolát és ezt a 14 éves kort nem is tudjuk így kitűzni célul, én az alsósokat így nagyon védelmezném ebből a szempontból, tehát hogy nekik így semmiféleképpen nem javaslom, hogy saját digitális eszközük legyen. Én azt gondolom, hogy megkapják a megfelelő oktatást az iskolában, digitális kultúra órán például, amitől azért részesei lesznek ennek a világnak, és nem fognak lemaradni, mert ez is sok szülőnek a félelme, hogy akkor lemarad, és nem fogja tudni használni ezeket az eszközöket. Ez, hála Istennek, annyira felhasználó barát rendszerek vannak, hogy ez, nem tudom, körülbelül fél óra alatt tanulható annak is, aki így soha nem találkozott ezzel. Úgyhogy ez ilyen valótlan félelem gyakorlatilag. És még azt hozzátenném, hogy nagyon sok olyan tartalom van, például pornográf tartalmak, amivel a gyerekek, hát ilyen 10-13 éves koruk előtt is találkozhatnak már, így véletlenül oda tévednek, hogyha ezt nem ellenőrizzük, vagy nem tartjuk számon, és ezért erre is nagyon sok eszközünk van már, különböző applikációkon keresztül, de sokszor ez is hiányzik, az a tapasztalatom.
1: Igen, azt mondtad, hogy nagyon nehéz ellenőrizni, ugyanakkor tényleg rengeteg módon tudjuk ellenőrizni és kontrollálni azt, ha már a gyerek kezébe mobilt adunk, hogy mit használjon, mit nézzen, vagy egyáltalán mi kerüljön a szem elé. Nem élünk ezekkel az eszközökkel, vagy nem hatékonyak ezek az eszközök?
3: Sokan használják ezeket az alkalmazásokat, és így bátorítok mindenkit, hogy ezt így próbáljuk, és gyakoroljuk ezeknek a használatát, de hogy azt is látom, hogy nagyon sokan így talán nem is azért, mert nem tudnak róla, hanem egyszerűen valahogy nem illeszkedett be az ő rutinjukba, vagy az ő képernyő használati dinamikájukba, és egyszerűen kimarad. Még én magam sem értem, hogy mi lehet ennek a valódi oka, vagy háttere.
1: Nézzük meg akkor a szülői hátteret, hogy hogyan is kerül a gyerek kezébe mobil, ciki-e, ha az én gyerekemnek nincsen mobilja, megyek-e a többi után, vagy tényleg sarkalatos elveim vannak témát illetően, és csak 18 éves kora után kap a gyerek mobil, tehát azért vannak itt is szélsőségek. Mi lehet az optimális, és egyáltalán mi zajlik a szülők fejében? Mert itt is azért vannak generációs különbségek, vannak a 40 pluszos szülők, vannak a 20 pluszos szülők, vannak a 30 pluszos szülők, gondolom itt is azért fellelhetőek különbségek.
3: Igen, abszolút, Berin, azt gondolom, hogy mi felnőttek is nagyon sokszor ennek a csapdájába esünk, és mi magunk is olyan példával vagyunk a gyerekeink előtt, ami nem feltétlenül követendő. Bár nagyon sok mindent telefonon, kutyafuttában tudunk intézni, akár egy számlabefizetést, akár egy időpontegyeztetést, vagy valamilyen bevásárlást, és ez nagyon hasznos abból a szempontból, hogy gyorsan megoldjuk ezeket. Azért célszerű ennek is valamilyen időt kinevezni, és nem állandóan ezeket az ügyeket intézni, amikor hazahozzuk a gyereket az oviból, vagy amikor visszük az iskolába, vagy amikor várunk rá a folyosón. Tehát, hogy nagyon sok ilyet látok, amikor így szülőként is ennek a fogságába esünk, és nehezen tesszük le a telefont. Ennek nagyon jó példája az, hogy visszük-e magunkkal a mobiltelefonunkat, amikor a lakás egyik helyiségéből átmegyünk a másikba. Ez így nagyon jól tudja mutatni a függőségi viszonyunkat ehhez az eszközhöz. Szóval, hogy sok esetben vagyunk mi is ennek a rabjai, és hogy ez ilyen instant kikapcsolódást kínál, és tudjuk, hogy a mai rohanó világunkban erre nagyon kevés lehetőség van, és általában nem élvez prioritást az, hogy én időt tudjunk tölteni minőségileg, akár magunkkal, akár a családunkkal, és hogy ezek így egy kis pluszok így a napi rohanásban, és egyszerűen nem tudunk elszakadni tőlük, és ez azért így ijesztő.
1: Mi van, hogyha nem tudunk elszakadni a mobiltól? A gyerek ezt látja, és ő is ebben a millióben fog felnőni.
3: Igen, hát gyakorlatilag egy példát lát arra, és egy kapcsolati viszonyt, hogy hogyan is kapcsolódunk mi a telefonunkhoz, vagy bármilyen eszközhöz, és ez válik neki is irányadóvá, tehát anya-apa használja, akkor az biztos izgi, biztos jó, és nyilván sokkal jobban fogja őt is érdekelni, és ha már anya használhatja, vagy apa, akkor én miért nem? Tehát, hogy ebben itt lehetnek azért ellentétek és konfliktusok, amikor már egy kicsit nagyobb a gyerkőc.
1: Különböző tartalmak jöhetnek szembe. Mit tapasztalsz, milyen hatásai vannak a nem a gyerek életkorának megfelelő tartalommal?
3: Igen, nagyon sok esetben azt látom, hogy hát ezek a tartalmak vannak többségben sajnos, tehát akár valamilyen horrorfilm, beszélünk, akár ugye a pornográf tartalmakról, tehát hogy ezek lehetnek olyan traumák a gyerekek számára, amiről így nem tud beszélni, amit nem tud megfogalmazni, vagy sok esetben nem meri elmondani, hogy amúgy én ilyet és olyat láttam, mert lehet, hogy tényleg titokban fürdés közben nézi meg az adott tartalmat, és azon túl, hogy maga a képernyő az extrém módon leterheli az idegrendszerüket, maguk ezek a tartalmak nem alkalmasak arra, hogy ilyen fiatalon, most így az alsós korosztályról beszélek, megértsék, és hogy átmenjen ez az üzenet, tehát hogy mindenféle magyarázat és egyéb információk nélkül oda teszi ezeket a dolgokat, ahova akarja, és ez nem feltétlenül előnyös abból a szempontból, hogy milyen képet fog ő alkotni a világról, önmagáról, és hogyan tud kapcsolódni aztán a társaihoz, tehát hogy nagyon-nagyon sok rétű, és nagyon sok mindenre hathat.
1: Hogyan tud a szülő ebben valamiféleképpen jelen lenni? Tehát mondjuk, ha a gyerek észlel egy ilyen tartalmat, amitől fél, ami bántja, hogy egyből mondjuk a szülőhöz forduljon ezzel a szorongásával, tehát hogy ne keltsen benne félelemérzetet, ki legyen ez beszélve, még akkor is, ha ez szembe jön, mert nem kell feltétlenül egyébként, hogy a szülő a kezébe adja a mobiltelefont, azért úton útfélen sajnos szembe jönnek már ezek az információk, ezek a képek, és hát nem biztos, hogy tudjuk ezt akadályozni.
3: Szerintem ez már jóval az alsós korosztály előtt kell, hogy kezdődjön, tehát egy olyan bizalmi kapcsolatot kell, hogy kiépítsünk a gyerekkel, hogy merjen szólni nekünk, és tudjon beszélni ezekről. Nyilván minden gyerek más, van, aki jobban szereti magában tartani a dolgokat, van, aki pedig nagyon beszédes, ki kell ismerni ilyen szempontból a saját gyerekünket, és nagyon fontos, hogy soha ne támadólag fogadjuk ezeket a bevallásokat esetleg, és hogy itt már egész pici korban gondolok olyasmire, hogyha valamit véletlenül tesz a gyerek, ami mondjuk nem egy ideális dolog, akkor azért nem kell feltétlenül a nyakának esni, és lehet szépen rávezetni arra, hogy mik a tetteinek a következményei. Gondolok ilyesmire, hogyha kijönti a pohár vizet, akkor ezt fel kell takarítani, és ugye ez egy ilyen logikus okokozati összefüggés. Ebben azzal, amikor kijönti a pohár vizet, és hatalmas felháborodás és veszekedés lesz belőle. Szóval, hogy ilyen nüansznyi apró dolgok is hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy mennyire bízik utána bennünk a gyerek, hogy mennyire fogja tudni azokat a dolgokat, amiket ő rossznak ítél, így bizalommal megosztani velünk.
1: Említést tettünk róla, de nem tértünk ki arra a témára, hogy a kimaradsz-lemaradsz érzése azért ott van a szülőkben, hogyha én nem adok a gyerekemnek mobiltelefont, nem nézheti meg azt a műsort a tévében, amit a másik 20 akkor. Mi lesz vele, ki fogják közösíteni, mit tapasztalsz ebből az iskolákban, hogyan csapódik le az egyes családokból érkezők, hát ilyenfajta konfliktusa, ha ez konfliktus.
3: Gyakorlatilag a szülőknek a 95%-ától én ezt hallottam vissza, akikkel így találkoztam, hogy az az igazi oka annak, hogy ő is beadta a dereket, úgymond, hogy nem tudott a gyerek kapcsolódni a társaival, és nem tudott miről beszélgetni velük, és ez nagyon elszomorú, hiszen nyilván mi is beállunk a sorba, sajnáljuk a gyerekünket, és nyilván a legjobbat szeretnénk neki, viszont így nem feltétlenül adjuk át azokat az értékeket, hogy mitől barát a barát például, tehát visszatérek a társas kapcsolatokra, tehát hogy ne attól legyen valaki barát, mert látta-e az adott filmet, vagy játszik-e az adott játékkal, hanem azért, mert kedvesen szól hozzám, vagy odafigyel rám, vagy jót lehet vele játszani, vagy ő is szeret focizni, szóval hogy ezek így teljesen eltűnnek, és hogy gyakorlatilag mindig lesz valami, ami menőbb, mindig lesz új a nap alatt ezekben a tartalmakban, és ezek fogják adni a kapcsolódásnak az alapját, ami egy ilyen nagyon felszínes dolog, és később felnőttként nem biztos, hogy ezekre fogunk vágyni, és ahhoz, hogy tudjunk felnőttként majd jól kapcsolódni, ahhoz már gyerekkorban ezt így el kell kezdeni gyakorolni, de így elég.
1: Kiközösítik egyébként azokat a gyerekeket, akik nem up-to-date-ek az adott témákat illetően?
3: Nem tudom pontosan, hogy milyen dinamika zajlik az osztályokban, az biztos, hogy nagyon erőteljes a bullying egyébként, tehát hogy a kütyű használat mellett ez a másik jelentős probléma, viszont konkrétan olyannal még nem találkoztam, hogy e köré szerveződött volna, szülői bevallásokat hallottam, saját tapasztalatom még nincs arról, hogy ez lett volna a kiközösítés oka.
1: Mi lehet a recept? Tudom, hogy nincs recept, de azért mégiscsak mit tehet a szülő, mit tehet az iskola, hogyan tudjuk ezt a dolgot dolgot jól kezelni?
3: Hát szülőként szerintem a saját kütyű használatunk az, amit elsőként tudunk szabályozni és megfigyelni, hogy mi hogy működünk ezzel, és mi mennyire könnyen tudjuk ezt letenni. Egyébként a Betesda Kórháznak van egy nagyon jó programja, amit így tudok ajánlani. Szülőként is tök jó tippeket lehet kapni, és miután így a saját kütyű használatunkat egy picit a keretek közé tudjuk szorítani, akkor szerintem nagyon hasznos, hogyha használjuk ezeket az alkalmazásokat és tartalmakat, azt így ellenőrizzük, vagy olyanokat adunk a gyerekhez, ami azért egy kicsit megfelelőbb így korosztályban. Én az idői tényezőre is nagyon felhívnám a figyelmet, tehát hogy a digitális világban így repülnek a percek, egyáltalán nem tűnik fel az idő, úgyhogy elveszítjük az időérzékünket, és hát ez a gyerekeknél halmozottan igaz, tehát hogy valamilyen idői korlátnak is szerintem fontos, hogy szerepe legyen ebben a dologban. Illetve amiben én a személy szerint nagyon sok potenciált látok, az a közösségnek az ereje. Tehát, hogyha adott egy közösség, én láttam egyébként már erre példát itt Dabason egy iskolában, ott egy osztály, és ott közösen megegyeznek abban, hogy gyakorlatilag egy ilyen képzeletbeli, vagy egy jelképes megállapodás.
1: Itt a egy közösségi szerződés.
3: Így van, ami nem kötelező, tehát, hogy azért nem ilyen nagyon tározott keretei vannak, de hogy igen, egy ilyen szerződés a közösségben, hogy mikor kapnak telefont esetleg a gyerekek, pont azért, hogy ne forduljanak elő ezek a dolgok, hogy az egyiknek van, a másiknak nincs, ő ezt látta, a másik nem, és akkor kiközösítik, tehát, hogy pont ezt a elvet valva, és szerintem az esetleg bizonytalanabb szülőknek is nagyon-nagyon sok segítséget tud adni, hogyha van egy ilyen közösség, amihez tartozhatnak, és nem csak egyedül kell képviselniük ezeket az álláspontokat, hanem tudják azt, hogy egy egész közösség áll a hátuk mögött.
1: Köszönöm szépen Ördögné Sóhajda Klaudiának, hogy ellátogatott hozzánk. Jó

0: Érettségi napló a 93.4-en.
1: A Gabasi Táncsics Mihály Gimnázium 8. A osztályos tanulója Bábel Jázmin a 2025-26-os tanévben ismét bebizonyította, hogy a kitartás, a szorgalom és a sokoldalúság kéz a kézben járhat. Az atlétikai diákolimpia csapatversenyeiben Jázmin meghatározó szerepet vállalt. Tagja volt a Pest vármegyei bajnok lány magasugró és súlylökő csapatnak, amelyek kivívták az országos döntőben való szereplés jogát. A nyíregyházi országos döntőben a magasugró csapattal országos ezüstérmet szerzett, míg a súlylökő csapattal a negyedik helyen végzett az ország legjobbjai között. Jázmin nem csak az atlétika pályán bizonyított, hanem a röplabda pályán is. A gimnázium negyedik korcsoportos lánya röplabda csapatának tagjaként hozzájárult ahhoz, hogy a csapat a körzeti fordulóból továbbjutva a középdöntőben a negyedik helyet szerezze meg. Ezzel is bizonyította sokoldalúságát és csapatjátékos szemléletét. Az iskolai sportesemények mellett Kyokushin karatéban is remekel, minden nap edzésekre jár, és sorra gyűjti be az érmeket az országos versenyeken. Kiemelkedő sport teljesítménye mellett tanulmányi eredményei is példaértékűek, így méltán érdemelte ki Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2026 címet. Jázmin sikerei bizonyítják, hogy a tanulás, a sport és a közösségi szerepvállalás egyszerre is magas szinten művelhető. Eredményeivel nem csak iskolájának és egyesületének, hanem egész Dabasnak is öregbíti a hírnevét.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Bábel Jázmin, Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2026-ban. Szia Jázmin, köszöntelek a stúdióban.
3: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon-nagyon gratulálok, ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Meglepetés volt?
3: Köszönöm szépen, kicsit számítottam rá, mert tavaly is már sikerült jó tanulónak és jó sportolónak lenni, de nyilván nagyon-nagyon örültem neki, mikor megkaptam.
1: Milyen érzés, ha megkapsz egy ilyen díjat?
3: Megtiszteltető érzés, mert egy kicsit elismeri az éves munkámat és a befektetett energiámat.
1: Mondjuk el hallgatóknak, hogy a Dobosi Táncsics Mihály gimnáziumba jársz, 8. osztályos vagy, és mindezek mellett sportolsz. Milyen sportot űzöl, miért pont ezt választottad?
3: Én Kyokushin karatézok, és egy kicsit atlétikázok is. A Kyokushin karatét apukám hozta be a családunkba, nagybátyáim kezdték, és igazából teljesen véletlen, hogy én is elkezdtem. Egyszer elkerültem én is egy ilyen edzésre, és annyira megtetszett, hogy én is kiszerettem volna próbálni, és már 4 éves korom óta ezt csinálom.
1: Mi az, ami a megragadott ebben a sportágban, ha meg tudod valahogy ezt fogalmazni? Nagyon nehéz, hiszen amikor az ember egy sportot elkezd űzni, és abban elmélyülni, az ilyen tudatalatti flow, de mégiscsak próbáld meg egy kicsit megosztani velünk ezt az érzést.
3: Hát, hogy itt magamért kell kiállnom, és ott csak én vagyok egyedül a tatamin fönt, a saját döntéseimet kell megvalósítanom, és ez nekem megtetszett.
1: Milyen érzés felmenni a tatamira? Mire gondolsz ilyenkor? Vagy gondolsz egyáltalán valamire?
3: Hát elég nehéz ilyenkor bármire is gondolni. Próbálom azt a teljesítményt nyújtani, amit edzéseken már gyakoroltam.
1: Beszéljünk ezekről az edzésekről egy kicsit. Mennyi időt veszel az edzés az életedből? Hogy éled ezt egyáltalán meg? Hogyan készülsz fel egy-egy versenyre?
3: Az edzésekre az út inkább a sok idő. Egy órát vesz el az út oda és vissza is, így már 2 óra. Az edzések 2 óra. És akkor így egy 5 órát legalább elvesz a napomból, de én szeretem ezt csinálni, és ez nekem boldogságot okoz.
1: Ez rengeteg idő azért, és mindezek mellett azért úgy tűnik, hogy a tanulásra is tudsz időt fektetni. Hogyan osztod meg az idődet, hogyan sikerül minden fronton jól teljesíteni?
3: Általában a kocsiba szoktam tanulni, az odafele és a visszafele utakon, és hogyha még szükség van, akkor otthon is még este fele tanulok. Egyelőre jól sikerül ezt a 2 egymás mellett tartanom.
1: Nem fáradsz el soha? Nincs olyan, hogy na jó, most akkor ezt nem tanulom meg, vagy inkább nem mennék edzésre, vagy azért néha megfordul a fejedben, de mindig abszolválod, amit abszolválni kell.
3: Megfordul a fejemben. Van is olyan, hogyha fontosabb dolgozat, vagy például most voltak idén a szintvizsgák, olyankor sok edzésre nem mentem el, hogy meg tudjam tanulni, de nekem a tanulmányaim az előrébb vannak egy kicsivel, mint a sport.
1: Beszéljünk akkor a tanulmányokról. Mi a kedvenc tantárgy, milyen irányban szeretnél tovább menni? Ugye 8-os vagy, azért ilyenkor már el kell gondolkodni azon, hogy merre tovább, vagy legalábbis a körvonalak már meg kellene, hogy legyenek.
3: Én a kémia, biológia tantárgyakat nagyon szeretem, arra a faktra is fogok majd menni.

0: És szeretnék majd tovább menni egy fogorvosi egyetemre, és onnantól meg még gondolkodok rajta.
1: Tehát továbbviszed a családi hagyományt.
0: Igen.
1: A sportot említetted, hogy ha kell, akkor a tanulás mögé tudod helyezni, de azért mégiscsak hihetetlen eredményeket értél el az elmúlt években. Beszéljünk az eredményekről, aztán majd beszélünk a jövőről.
0: Kyokushin karatéból az elmúlt években hazai és nemzetközi versenyeken is vettem részt. Nemzetközi versenyen például Szlovákiában voltam, Dunaszerdahelyen. A hazai versenyek, a Diákolimpiát háromszor nyertem meg az utóbbi években, és még több más városban is voltam, például Debrecenben, Budapesten, Siklóson, és még sok máshol.
1: Beszéltünk már arról, hogy milyen érzés fellépni a tatamira, de arról még nem, hogy milyen érzés fellépni a dobogóra.
0: Hát nagyon boldog vagyok, mikor sikerül valamit elérnem, mert mindig kérdés, hogy hogy fogok aznap fölébredni, és mit fogok tudni majd teljesíteni. Szóval mindig örülök, hogyha valami jól sikerül.
1: Tudod magadba rendezni ezeket a dolgokat? Tehát azért ehhez kell egyfajta érettség, hogy az ember tudja helyén kezelni a sikereket, és esetlegesen a kudarcokat.
0: Igen, igen. Régen nehezebben tudtam a kudarcot elviselni, de amúgy a sport arra is megtanított, hogy ezt könnyebben kezeljem. Kisebb koromban még elég nehéz volt számomra a veszteséget eltűrni, de mostanra szerintem ez már 100%-osan meg tudtam oldani.
1: Mire tanított meg még egyébként a sport, vagy mit adott neked? Mit tudsz nekünk erről mondani?
0: Hát egy olyan látásmódot, amivel látom a világot, és a kitartást, és azt, hogy nem adom fel akkor, hogyha már egy kicsit nehéz.
1: Ugye említetted, hogy sok időt elvesz azért az edzés egy-egy napodból. Jut idő azért arra a kamaszvilágra, ami tulajdonképpen körbevesz benneteket, barátnőzni egy kicsit, bulizni egy kicsit, együtt lenni egy kicsit a sulin kívül. Tehát érzel eltéren hiányt, vagy minden megvan, aminek meg kell lennie?
0: Nem érzek hiányt, minden megvan, aminek kell lennie. Szabadidőm is van, a hétvégéket is úgy tervezik a szüleim, hogy ne legyen túl zsúfolt, és csinálhatom a hobbiaimat is, barátnőimmel is tudok találkozni teljes mértékben.
1: Mik a hobbiaid egyébként? Mit csinálsz a szabadidődben?
0: Én nagyon szeretek kreatívkodni. Például sokat festek, vagy agyagozok, és a kutyáimmal és az állatainkkal szeretek otthon foglalkozni.
1: Akkor itt még belép egy művészi vonal is, hiszen ha ezt kikapcsol, akkor ezt tulajdonképpen a későbbiekben tovább is tudod fejleszteni.
0: Igen, szeretek ilyen kis művészkedni. Már régóta csinálom, és anyának szoktam dolgokat készíteni.
1: Na hát reméljük, hogy egyszer lesz kiállításod, és akkor arról is tudunk majd beszélgetni.
0: Igen.
1: Itt az Otthon hangján milyen későbbi terveid vannak a sportot illetően? Milyen vízióid, álmaid jelentek meg e téren?
0: Én csak szeretném az életemben tartani mindig a sportot, és ameddig tudom, addig csinálom teljes benyomással, viszont hogyha már nem lesz rá energiám vagy időm, akkor szeretném csak azt, hogy az életem része legyen, és valamilyen formában jelenjen meg. Nincsenek ilyen nagy célja. A Kyokushin karatéban az van, hogy szeretném a fekete övet elérni, és igazából ennyi.
1: Mi kell egy fekete övhöz? Avasd be minket a kulisszatitkokba, mert szerintem sokan nem értünk ehhez a sporthoz.
0: Hát a fekete övhöz sok kitartás kell, és a megerőltetéseket és a próbákat ki kell bírni, de...
1: De neked sikerül mindezt abszolválni.
0: Igen, remélem majd sikerülni fog.
1: Mennyire női sportág egyébként? Ahogy így meséltél, még ez rém lett így fel bennem.
0: Hát annyira nem, mert itt az érzelmeket nem igazán szabad kimutatni, mert akkor vesztünk, és ez egy kicsit amúgy nehéz, hogy a fájdalmakat nem mutassuk ki, de szeretem, mert mindig meg tudom lepni az ellenfeleimet, és magamat is ezzel.
1: Milyen a közösség egyébként, ami így a csapatban kialakult?
0: Én most az utóbbi években több klubba is jártam, de ahol most vagyok, nagyon rendesek az emberek, és szeretettel fogadtak, minden tökéletes.
1: Hogy telik a nyár? Edzések vannak, vagy azért hagynak egy kicsit pihenni?
0: Vannak edzések, szoktam menni. Voltak már edzőtáborok, jövő héten is edzőtábor lesz, és akkor így vannak most.
1: Mit jelent számodra egy-egy díj? Ugye említetted, hogy ez már nem az első díj, amit kiérdemeltél, amit az évek során kaptál, azért mégiscsak az ember egy ilyenkor egy picit megáll, aztán kicsit végigpörgeti azt a sok mindent, ami történt vele az adott időszakban.
0: Igen, mindig egy megtiszteltetés, hogyha kapok valami ilyesmit. Ez egy elismerés nekem, hogy valamit jól csinálok, és hogy ezt folytatnom kell, és büszke lehetek ez miatt így magamra.
1: Na hát mi is büszkék vagyunk rád, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél ide a stúdióba, és beszéltél egy kicsit magadról és a munkádról. Szép nyarat kívánunk neked.
0: Köszönöm szépen.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján Bábel Jászmin, Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2026-ban. Még egyszer gratulálok.

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Kecser Eszter évek óta a meghatározó személyisége Dobos város sportéletének, amelyet a város 2026-ban az év edzője díjjal ismert el. Hogy mit jelent neki egy-egy ilyen elismerés és a tanítványai sikere, az már is kiderül.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsor, a vendégem pedig Gecser Eszter, aki 2026-ban megkapta az év edzője díjat Dabas városától. Szia Eszter, köszöntelek az éterben, és nagyon-nagyon gratulálok.
3: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat is, köszönöm szépen.
1: Beszéltünk már erről, de azért mindig meg szoktuk kérdezni, hogyha valaki díjat kap, hogy meglepetés volt-e, egyáltalán milyen érzés volt, amikor megtudtad.
3: Aznap már nem volt meglepetés. Tudtam már, hogy évedzője díjat fogok kapni, de mikor megtudtam, akkor nagyon örültem neki, mivel szerintem egy edzőnek ez egy hatalmas elismerés itt Dabason.
1: Menjünk egy picit vissza az időben, hiszen azért a város látott felnőni, és láttuk azokat az eredményeket, amit az elmúlt években megmutattál nekünk, és ahogy haladtál lépcsőfokról lépcsőfokra ezen a pályán, hogy hogyan is indult a te karriered? Eleve elrendelt volt, hogy te valami ilyen irányba fogsz menni?
3: Hát én is itt nőttem föl, így a Top Fitness Egyesületben versenyzőként, és amikor már nagyobbak lettünk, akkor azért a kis tornászokkal már mi is besegíthettünk, és akkor hát itt derül ki igazából, hogy most valaki szeretne gyerekekkel foglalkozni, vagy egyáltalán érdekli ez hosszú távon. Aztán egy kicsit nyilván én más vizekre is szerettem volna elvezni, és akkor egy kicsit így, hát azt nem mondom, hogy eltávolodtam, mert azért a táncos karrierem, azért nem mondanám, hogy ez messze áll ettől, de aztán táncosként dolgoztam, és akkor igazából így most már nem is mondhatom, hogy pár éve, mert most már egy 8-9 éve csak az edzősködéssel foglalkozom.
1: Mit jelent számodra a sport? Ugye egészen kisgyermekkorod óta benne van a mindennapjaidban, benne van az életedben, szerves része annak. Szóval avasd be minket egy kicsit, hogy hogyan is néz ki egy sportoló lány élete egészen kiskortól, majd a felnőtt korig.
3: Amikor versenyző voltam, akkor úgy nézett ki igazából, hogy az iskola után megcsináltuk a házi feladatot, és akkor utána mentem is az edzésre, és egészen délutánig ott voltunk, és amikor hazaértem, akkor még tanultam egy kicsit, de igazából majdnem minden hétköznap így nézett ki. Aztán hétvégén, amikor volt verseny, akkor nyilván oda kellett menni, de azért ez nem minden hétvégét jelentette, tehát azért volt szabadidőm is. Aztán utána, amikor már ugye én magam választottam meg, hogy szeretnék-e mozogni, akkor pedig átváltott egy ilyen teljesen normál életbe, hogy ez a heti 4-5-szöri edzés igazából. Amióta edző vagyok, azóta pedig már az jelent nehézséget, hogy a sok edzés között a saját edzési időmre is találjak egy kis időt.
1: Mikor volt ez az, amikor már eldönthettem?
3: Amikor már eldönthettem, ugye 18 éves koromban fejeztem be magát ezt a gyermek fitnesst, és akkor utána még egy-egy versenyen így elindultam, de a saját magamat készítettem föl, tehát igazából amíg gyerek voltam, ezt most így arra értem.
1: Mit jelent számodra a fitness? Egyáltalán nem volt más út, hogy másfele menj, vagy nem kacsingattál más irányba annak idején?
3: Hát nem is az, hogy kacsingattam, ami a legtávolabb állt ettől az a tánc, de igazából a fitnessnek nagyon-nagyon nagy része a tánc, és engem mindig is érdekelt, hogy azt a részt egy kicsit még mélyebben, még profibb szinten tudjam űzni. Így abba is végeztem el egy színházi táncos képzést, és ezzel így kiteljesítettem végül is azt a utat is.
1: Hogyan változott ez a szegmens az elmúlt években? Már évtizedekről is beszélhetünk, hiszen átlátod a rendszert, ha változott bármiben.
3: Talán abban változott, hogy mint mindenben is egyre többet, egyre jobbat szeretnénk a színpadon látni, tehát vannak olyan dolgok, amiket én ma már tanítok, de mondjuk én még nem tudtam megcsinálni a színpadon, vagy még nem is volt erről szó. Tehát igazából most még jobbat, még nagyobbat, még többet szeretnénk mutatni, és átadni a gyerekeknek is, úgyhogy talán ebben változott, de régen sem volt könnyű, csak egyre nehezebbé válik.
1: Ugye láttunk benneteket a színpadon, annak idején, és akkor is már nagyon-nagyon profi volt az, amit tudtatok nyújtani, tehát olyan elemeket láthattunk egy-egy ünnepély alkalmával, amit talán előtte is utána sem, de valóban, ahogy mondtad te is, most már azért, hogy nézem a lányokat, a ruha, a körítés, a minden is, olyan megpróbálunk rálicitálni az előző igen. évekre.
3: Igen, igen, és ez egyébként nehéz is, tehát, hogy ugye ennek vannak technikai határai is egyébként, a kreatív határai ugye nincsenek, de pont ez a nehéz, hogy minden évben valahogy megújulni, és ugye sok versenyző van mindenkiből kihozni azt, ami az ő legjobb ényét meg tudja mutatni a színpadon, tehát igazából ez a legnehezebb talán.
1: Hogyan, honnan inspirálódsz?
3: Hú, hát ez jó kérdés. Most már ugye nagyon sok minden elérhető a social médiában, és akkor így például a külföldi táncosoknak a videóit is nagyon sokat szoktam nézni, illetve külföldi versenyeket, színházból, filmekből, tehát mindenféle olyan dologból, ahol más is a kreativitását megcsillogtatja, azt szoktam nézni, és akkor ebből szoktam leginkább inspirálódni.
1: Különös lehet, mert nem csak az edző nézi ezeket a videókat, hanem a versenyzők is hozzájutnak, sőt, szerintem ők még jobban elmélyednek egy-egy ilyen sztoriban. Milyen, amikor összeültök és kialakítjátok a következő műsort, a következő versenyt? Számot. Hogyan működik mindez a gyakorlatban?
3: Először is én meg szoktam kérdezni, kinek éppen készíteni fogom a gyakorlatát, hogy mi az, amit ő elképzelt, mert az nagyon fontos, hogy ők át tudják venni azt a szerepet, vagy azt a stílust, ami elő fognak adni, és akkor, hogyha van ötlet, akkor én az irányba elkezdek gondolkodni, illetve én is szoktam mondani, hogy nyugodtan ők is nézelődjenek zenét, ruhát, vagy valamit, amiből ki tudunk indulni, és akkor, ha nincs ötlet, akkor pedig nyilván én dobok be ötleteket, hogy mi az, amit én el tudok képzelni, de azért általában már szokott lenni ötlet, és akkor ez alapján tényleg vagy egy zene, vagy egy ruha alapján, vagy egy látott stílusú videó alapján indulunk el, és onnantól pedig már összeírjuk, hogy mik azok, amire képes most a sportoló, és akkor, hogy azokat fogjuk beletenni a gyakorlatban, mi az, amit el szeretnénk érni, mennyi időnk van erre, hogy ezt összerakjuk, és akkor onnantól kezdve pedig én kitalálom, és akkor nyilván a betanítás alatt még mindig van lehetőség változtatásokra, de általában ott már egy kiforrott dologgal szoktam előállni, és akkor azt már csak meg kell tanulni.
1: Sok-sok dologból áll össze ez a rendszer. Melyek azok az alapvető állomásai egy-egy műsor felépítésének, egy-egy elem felépítésének, ami végigvezet benneteket, amíg eljuttok a versenyig? Itt említetted a zenét, a ruhát, a különböző gyakorlatokat, és annyira sok összetevőből áll össze, hogy az ember csak kapkodja a fejét.
3: Igen, a versenyeken a pontozóbírók négyféle elemcsoportot is pontoznak, és ezeknek mind a négynek meg kell mutatkozni a gyakorlatban, tehát a maga kiindulás az onnan kezdődik, hogy mik azok az elemek, akrobatikus elemek, lazasági elemek, gimnasztikus ugrások, illetve erőelemek, amiket meg tud csinálni, és hogyha azt szépen tudja kivitelezni, akkor azt fogjuk beletenni a gyakorlatába. Ezután ugye már meghatároztuk jobb esetben a zenét, illetve a stílust, és akkor ezeket az elemeket próbáljuk olyan táncos lépésekkel és összekötő elemekkel összekötni, amik ehhez a stílushoz illenek.
1: Hihetetlen csapatkohézióval működtök, legalábbis nekem az marad meg mindig az előadásaitokból, főleg lévén én nem vagyok szakmai, hogy az a fajta drók, az a fajta közösségi szellem, ami uralkodik a pálya szélén, az kiemelkedő. Tehát gondolom olyanok is szeretnének ebbe a közösségbe tartozni, akik nem feltétlenül bírnak azokkal a skillekkel, amelyek megfelelőek tudnak lenni. Mit tudsz javasolni a szülőknek, akik azon gondolkodnak, hogy hova kellene iratni a gyerekek, mi lenne az a sportág, amiben ő ki tud teljesedni, vagy ahol jól érzi magát, hogyan tudnak jól választani?
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen minél több sportágat ki kell próbálni egy gyereknek, és ő meg fogja érezni, hogy melyik az, ahova ő szeret járni. Nyilván ez nem jelenti azt egyeneságon, hogy ebben lesz örök életére, és ott mindenképp sikeres lesz, de szerintem az első és legfontosabb legfontosabb az az, hogy minél több mindent kipróbálni, de én azt gondolom, hogy egy alapozó torna az sosem jön rosszul, az minden sportágnak az alapja lehet, úgyhogy azt mindenképpen érdemes kipróbálni, és akkor a továbbiakban pedig úgy is alakul.
1: Hány éves kortól érdemes elkezdeni? Ugye te is említetted ezt a 18 éves kort, és hát meddig lehet csinálni?
3: Minél előbb, annál jobb talán. Már 4 éves kortól top fitnessesébe jöhetnek hozzánk a mozogni vágyók, és egészen 18 éves korig foglalkozunk versenyeztetéssel, de utána felnőtt korban pedig a csoportos órákra ugyanúgy visszajárnak azok is, akik versenyzők voltak nálunk, úgyhogy igazából ez sosem ér véget. Maga a versenyzés az körülbelül ilyen 7 éves kortól 18 éves korig, előtte utánpótlás nevelés folyik, és utána pedig már csak rekreációs jelleggel testmozgás.
1: Generációk nőttek azért fel nálatok. Milyen érzés így végignézni az évfolyamokat, és úgy általában azokat a versenyzőket, akik nagyon piciként kezdték nálatok, és most pedig már felnőttek.
3: Nagyon jó érzés, amikor visszajönnek már a csoportos órámra, akiket annó még tanítottam, de még én is kis kezdőként, és most már mindannyian felnőttek lettünk időközben. Illetve ami még nagy öröm volt számomra, hogy én személyedzéseket is tartok csoportos órákon kívül, és kismamákkal, illetve szülés utáni regenerációval is foglalkozok, és volt versenyzőm, amikor visszajön kismamaként, és szülés utáni regenerációra hozzám, és együtt tudunk dolgozni, az egy igazán jó érzés, és azt így nem is tudom elmondani, hogy ez így miért annyira jó, de valahogy egy ilyen visszajelzés is, hogy nem csak a fitnessben volt jó hozzánk járni, illetve nem csak a versenyzés miatt, hanem tényleg emberi oldala miatt is, tehát hogy közel tudtunk maradni. Jóban vagyunk azokkal, akik jönnek újra tornázni, akik versenyzőink voltak, illetve a szakmai oldala is ilyenkor. Szerintem ez egy visszajelzés, hogy megbíznak bennünk, és hogy szívesen jönnek vissza hozzánk.
1: Különleges dologra terelted a beszélgetést, mert érdekes, hogy mennyire tudnak megmaradni ezek a közösségek, amiről én itt áradoztam, hogy mennyire tudtok kapcsolatban maradni azután, hogy vége az élsportnak, vagy másfelé sodor benneteket a szél.
3: Nyilván vannak, akik elmennek Dabasról, és akkor már nem tudnak visszajárni, de akik maradnak itt, azokkal mindig nagyon jót találkozni újra, és mindig van egy-két jó szó az embernek így egymáshoz, úgyhogy tényleg van egy ilyen közösség, megtartó ereje ennek az egész sport dolognak.
1: Ha már a sport dolgot említetted, akkor mit adhat ez az egész sztori a mi életünkhöz? Ugye te is meséltél arról, hogy egészen a kisgyermekkorodtól kezdve ez része az életednek, de hát mondjuk a te esetedben eleve elrendelt. Mégiscsak, hogyha így ezt el tudod mondani nekünk, hogy miért is jó sportolnunk, miért is jó ilyen közösségekbe járnunk, egyáltalán mi ez a sport dolog az élet nevű játékban?
3: Leginkább szerintem a kitartásra nevel, illetve sport közben lehet nagyon sok kudarc élményünk is, arra is nagyon jól megtanít, hogy hogy kell felállni dolgok után, ami nem biztos, hogy úgy alakult, ahogy azt szerettük volna, illetve tényleg az, hogy ha valamiért megdolgozik az ember, beleteszi az energiát, akkor ott biztos, hogy lesz egy eredmény, és szerintem ez az élet többi területén is kamatoztatható. Úgyhogy leginkább ezek, illetve az, hogy amiről pedig most beszéltünk, hogy az emberi kapcsolatok azok megmaradnak, ez szerintem mindenképpen egy pozitívum.
1: Ugye aktív sportolóként kezdtél, és most is aktívan sportolsz, de leginkább most a pálya széléről nézed a versenyzőidet. Milyen érzés, nem pattannál néha oda? Te is mutatnád meg, hogy mit is tudsz, tehát nem hiányzik az a fajta pezsgés, ami akkor volt, amikor te voltál abban a helyzetben, amikben a tanítványaid.
3: Az az érdekes, hogy néha így most jobban izgulok a színpad széléről, mint maga a versenyző, vagy mint amikor én voltam versenyző, úgyhogy igazából ugyanazt az adrenalin löketet mi is átéljük, és nagyon-nagyon fárasztó egy versenynap után, tényleg, mint hogyha én is versenyeztem volna, úgyhogy ebből nincs hiány. Most már tényleg szeretem nézni, ahogy igazából a munkám gyümölcse az megmutatkozik a színpadon, és ez most már ez hozza el nekem ugyanazt az érzést, mint amikor én mutattam meg az én gyakorlatomat.
1: Vágyak, álmok, célok a jövőt tekintve?
3: Azt gondolom, hogy ahol most vagyok, azt nagyon szeretem, és remélem, hogy a Top Fitnessbe is minél több versenyzőt is ki tudunk nevelni, és hogy ez folytatódik ez a munka, ami most folyik, és hogy ez egyre csak jobb lesz, illetve szeretnék minél több embert ugyanúgy mozgásra buzdítani, és remélem, hogy mind a csoportos órákon, tehát hogy a felnőtteket is be lehet vonni, és a gyerekeket is, hogy ez igazából nem múlik el, hogy mindig van, aki szeretne újra csatlakozni és újra jönni, mert ez az én munkámat, mint edző is mindig felpesdíti.
1: Kívánok ehhez sok sikert, és még egyszer gratulálok magam is az egész táv nevében. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm.
1: Vendégünk itt a 93.4-en, Getscher Eszter, az év edzője 2026-ban.
4: Köszönöm. Térségi napló a 93.4-en.
5: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: myself. Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63, telefonszám 29 361 776.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi jogkal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákosparota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
3: Lelátó extra!
4: A Rádiódobas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Fantasztikus futás az U20-as magyar bajnokságon, számolt be a Dabasi Atlétikai Klub. Július 11-én és 12-én Szolnokon két versenyzőjük vett részt az U20-as magyar bajnokságon. Farkas Vince László az első napon a 100 méter síkutás előfutamán egy hatalmas egyéni csúcsot ért el, 11,14 másodperccel a második helyet szerezte meg a futamában, és ezzel az idővel bejutott a döntőbe. Itt sikerült megismételni ezt a fantasztikus időt, és a hetedik helyet szerezte meg. A második napon távolugrásban versenyzett, sajnos egy kisebb sérülés hátráltatta, de így is sikerült bejutni a döntőbe, ahol 626 cm-rel a hetedik helyet szerezte meg. Borsos Maja 100 méter síkutásban állt rajthoz, sajnos őt is egy sérülés hátráltatta a felkészülésében, de így is sikerült egy nagy egyéni csúcsot elérnie. 13,3 másodperccel a futamában az ötödik helyet szerezte meg. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, Philips század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Dava.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4 Rádiódabas.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad?

0: Bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Csak nem 320 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. Fokozódik az aszály, továbbra sem várható országos nagy eső. Folytatódik a kellemesen meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava azt írja, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Reagált a gyermekkórház a megdöbbentő szifilisz adatokra. Tavaly 2467 szifiliszes megbetegedést, 91 veleszületett szifiliszes esetet jelentettek. A veleszületett fertőzések közül 19 esetben méhen belül halt meg a magzat, 7 esetben újszülöttként. Idén sem jobb a helyzet, sőt, a Helyimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, a szifiliszes gyermekek közül a legfiatalabb 2 éves volt, ez az eset viselte meg a legjobban a szakembereket. Hegedű Zsolt miniszter harcot hirdetett a járvány ellen, törvénymódosítást javasolt. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabó csapostjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A nyári esték sokak számára már-már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg a szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati-délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: lüktető ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4. Rádiódabas.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi jogkal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kék szalagút vonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A Zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg. A legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország észak-keleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágereivel. Itt a

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Szia, Laci!
3: Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
4: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria. Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz. Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
1: Rádió Dabas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: Az államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, German Márton vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerb erők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati-délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasei sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Elkészült az NB3-as csoportok 2026-27-es idényének beosztása, így az is kiderült, hogy kik lesznek az FC Dabas, illetve a Monor ellenfelei a következő szezonban. A tájékoztató alapján kiderült, hogy biztos találkoznak majd a Békés Csaba 1912, a PKV, a CSC Sportért Kft-vel. Továbbá ott van a listán az SMPK, a Gyulai Termár FC-je, a Hódmezővásárhely, a Budapest Honvéd második csapata, a Sándorfalvi SK, a Szeged 2011 Kft, a Szegedi Vasutas SE, a Szolnok, a TV, az Újpest 2 és a Vasas 2. Ebből a listából kiderült, hogy a Dunaharaszti nem része a délkeleti csoportnak, ismét vándorolnak, méghozzá vissza nyugatra. Az ő ellenfeleik a Siófok, a Budaörs, a Budafok, a Dunaújváros, az Érd, az FTC 2, az Iváncsa, a Kaposvár, a Majos SE, az MTK, a Paks 2, a Pécsi Egyetemi AC, a PMFC, a Sárbogárd, illetve a Szekszárd csapata. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel. Félix

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
4: Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig.

0: Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Az államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, German Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A magyar államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészárolták le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Zenékkel, Félix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 12 óra van.
1: Éjjel 1 óra van.
2: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi okkal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnökválasztással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati-délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Hátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajtsatok.
1: Hol vagy?
2: Otthon?
1: Úton?
2: Munkában?
1: Mindenütt veled van!
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott.
1: Erika, minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.

0: 0636 703 24 25. marketing@radiodabas.hu.
1: 93.4
0: Rádiódabas.
2: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
4: Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: csak éppen. Éjjel kettő óra van.
1: Éjjel kettő óra van.
2: Csak nem 320 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. Fokozódik az aszály, továbbra sem várható országos nagy eső. Folytatódik a kellemesen meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava azt írja, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Reagált a gyermekkórház a megdöbbentő szifilisz adatokra. Tavaly 2467 szifiliszes megbetegedést, 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek. A vele született fertőzések közül 19 esetben méhen belül halt meg a magzat, 7 esetben újszülöttként. Idén sem jobb a helyzet, sőt, a Helyimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, a szifiliszes gyermekek közül a legfiatalabb 2 éves volt, ez az eset viselte meg a legjobban a szakembereket. Hegedű Zsolt miniszter harcot hirdetett a járvány ellen, törvénymódosítást javasolt. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabó csapostjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A nyári esték sokak számára már-már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg a szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.
1: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágerekkel.